szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban

0: legdrágább karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első két ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen négy további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labdavezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő tartalék csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfűsági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020 decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor meghaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezd a terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: 97.5

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Sándorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
1: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni. A bengáli, szibériai, szumátrai, indokínai, délkínai és maláj tigris már fenn, de mindegyik faj szerepel a veszélyeztetett állatok listáján, de a legérintettebb a szibériai tigris. Kevesebb, mint 200 példány él már csak a vadonban.
0: A nagymacskákat a bőrük és a húsuk miatt is keresik az orvvadászok, illetve az élőhelyük is egyre jobban szűkül. Félő, hogy a tigrisek a következő évszázadra teljesen kihalnak.
1: Habár a tigrisek nem háziállatok, mégis egyre többet élnek az emberek fogságában. Az Egyesült Államokban jelenleg 5000 és 10000 között van a fogságban élő tigrisek száma, és ennek csak a 6%-át tartják állatkertben. A maradék 94% magántenyésztő létesítményekben, házcsúcsfrakban és még városi lakásokban is megtalálhatóak.
0: Ezek a szerencsétlen állatok egy részét becsempészik a vadonból, de jelentős részüket az USA-beli tenyésztőktől szerzik be. Ezért az amatőr tigris tartók miatt rengeteg baleset történt már. A tigrisek tartása annak a nagyon amerikai felfogásnak tudható be, hogy mindenkinek Isten adta joga, hogy azt csináljon, amit akar, ebbe a házi leállatként tartott vadállatok is beletartoznak.
1: Ezek az állatok nem csak a gazdáikra veszélyesek, hanem számtalan esetben, mikor elszoktak otthonról, az utcán lévő embereket kezdték el mészárolni. Ezért hosszú a tragikus történetek listája azokról az emberekről, akik végtagjaikat vesztették el, vagy akár meg is haltak tigris támadás következtében, mivel nem egy kis cicáról, hanem a világon élő legnagyobb macskafajtáról van szó. Ezért véleményem szerint senki sem tarthatna veszélyes ragadozó állatokat otthon, mert így nem csak a saját, hanem más ember életét is veszélyeztetheti.
0: Ha azt szeretnénk, hogy gyerekeink is megismerjék ezeket a gyönyörű állatokat, meg kell fékezni az orvvadászokat és beszüntetni az otthontartást. Y'all ready?

0: 95 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Szigl Barnabás és Schneider Zajákos. Pont 110 éves süllyedt el a Titanic, így nem meglepő, hogy a téma újra felkapott lett az emberek körében.
1: Számos felfedezés, feltételezés és tévhit is született már a Titanic katasztrófáját illetően. Így gondoltuk, nem árt, ha egy kis tiszta vizet öntünk a pohárba. Mindenki ismeri a Titanic történetét, ami éppen 110 évvel ezelőtt, 1912. április 14-én ütközött jéghegynek, és 2 óra 40 perccel később teljesen elnyelte az óceán vize. Azóta 3800 méter mélyen fekszik az Atlanti óceán fenekén. Óriási hír lett belőle, és a köztudatból a mai napig nem ment ki. Ám nézzünk meg egy-két tényt, és elemezzünk néhány tévhitet, amelyet nem mindenki ismer.
2: Valóban elsüllyeszthetetlennek gondolták. 4 rekesz megsérülése és vízzel való megtelése ellenére is a felszínen tudott volna maradni a tervezők szerint. A bal szerencse ne továbbja, hogy a jéghegy éppen olyan szögben érte a hajót, ami a fennmaradást már nem tette lehetővé. Ráadásul nem sokkal az indulás előtt tűz ütött ki az 5. rekeszben a fűtőknél, ami meggyengítette a vízzáró falat, de ezzel már nem foglalkozott a vezetőség, mert az indulást késleltette volna. És hogy hogyan süllyedt el? Először is a hajó orra merült a víz alá, és függőlegesbe állította a hajótestet, ám az óriást nem arra tervezték, hogy ebben a szögben ilyen hatalmas súlyt elbírjon, ezért a hajó ketté tört, és további rongálódásokkal a hajó 2 nagy részben merült örökre hullámsírba.
0: A White Star Line a Titanicon kívül készített még 2 ikertestvér hajót, melyeknek neve Britannic és Olympic. Vannak, akik azt állítják, hogy az Olympic süllyedt el valójában, ám ezt még nem tudták bizonyítani. A Titanicról James Cameron is készített filmet, ami 11 Oscar díjat nyert és óriási sikert ért el. Érdekesség, hogy míg a Titanic megépítése 7,5 millió dollár volt, a film leforgatása 200 millió dollárba került. Nem csoda, hisz az ilyen díszletek és forgatási kellékek nem olcsók. James Cameron 12 alkalommal merült le, hogy láthassa a Titanic roncsait, és így azt adhassa vissza a filmben a nézőknek, amit saját szemével látott.
1: Jelenleg a roncsot fémevő baktériumok eszik, és várhatóan 15-20 éven belül eltűnik. Rengeteg ember fantáziáját izgatja, hogy hova tűntek a hajón maradt testek. A 3800 méteres mélységben a roncs a karbonát kompenzációs határ alatt fekszik, így a csontok szó szerint feloldódnak a vízben. Így létezésükről a ruhák és az ékszerek tanúskodnak.
2: Ha érdekel a téma, akkor látogass el a Titanickal kapcsolatos internetes oldalakra, olvasd könyveket, mert ott rengeteget informálódhatsz, és nézd meg a Titanic című filmet.
3: 95. Táskorát.

0: 97 a Társka Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Kassai András és Nerebecki Máté. A történelem során rengeteg híres író, tudós, költő, hadvezér és politikus került a középpontba, akikre a mai napig felnéznek az emberek. Hiába tanulunk sok jót ezekről a személyekről, még ők sem voltak tökéletesek. Most bemutatjuk azokat a történelmi személyeket, akiknek furcsa szokásai és fóbiái még színesebb személyiségé tette őket.
1: Ki ne hallott volna már a leghíresebb krimik Miss Marple és Poirot megalkotójáról, Agatha Christie-ről. Agatha Christie kifejezetten szorgalmas író volt, hosszú élete során összesen 66 detektív regényt, 17 színdarabot, számos novellás kötetet, illetve verseket és mesét írt, nem beszélve az álnéven szerzett romantikus regényeiről, ám a megterhelő munka ellenére különös módon dolgozott, ugyanis nem használt íróasztalt. Agatha minden új ötletet papírra vetett írógépével, akár a konyhában, vagy a hálószobában. Leghíresebb művét, a Gyilkosság az Orient Expressen egy hotelszobában írta.
0: A váltakozó áramú motor és a rádió feltalálója Nikola Tesla furcsaságait naposszat lehetne sorolni, de meg kell hagyni, hogy ezek ellenére is ő a legsikeresebb feltaláló. Tesla mindig is hajlamos volt a neurózisra és a sértődésre, ráadásul tisztaságmániás volt, irtózott a kerek tárgyaktól, és csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztható volt 3-mal. 2 óránál többet nem igen aludt, rendszerint hajnal 3-kor kelt, s megállás nélkül este 11-ig dolgozott, de állítólag volt olyan is, amikor egyhuzamban 84 óráig a laboratóriumában dolgozott, anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is lecsukta volna a szemét. Nikola Tesláról azt beszéli, hogy egy ideig egy fehér galambbal is élt párkapcsolatban, de erről nincsenek bővebb feljegyzések.
1: Winston Churchill is legalább olyan szervezetten élt, mint Nikola Tesla, mivel ő is mindent óramű pontossággal csinált. A híres politikus különleges napi rutinjairól még külön könyvet is írtak, és ez nem véletlen. Churchill este 5-kor egy gyenge viszkit ivott szódával, majd ledölt, és másfél órát aludt. Így gyakorlatilag 24 óra alatt másfél napig tudott dolgozni. Mikor a rövid siestát követően 6:30-kor felébredt, fürdőt vett, majd felöltözött és 8-kor megvacsorázott, amely egyébként a nap legfontosabb étkezése volt, hiszen Churchill ekkor igazi társasági életet élt. Szivarról szivarra gyújtott, ivott, s tette mindezt akár éjszakába nyúlóan. Mikor már mindenki elaludt, a kormányfő asztalához ült, és még vagy egy órán át dolgozott. A ködös Albionban igen szokatlannak tetsző alvási szokásai miatt Churchill állítólag a kádban feküdve vitatott meg bizonyos politikai kérdéseket a háború menetéről.
0: Ludwig von Beethoven vitathatatlanul hihetetlen ember volt, nem beszélve arról, hogy sükettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd 2-kor kipattant a szeme. 5-ig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon. 97.5 All the time.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hardot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az albumverziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Köszöntve itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajtó ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson, dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékossal játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta el az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Cséfai Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Koppenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre oda vesztek, és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan szerethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a görög sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A honlétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsétatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Májustól

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A szép emlékek csökkenthetik a tinik depresszióját.
1: A serdülőkor viharos időszakában rengeteg változás zajlik egy időben a kamaszok szervezetében. Nem csoda, hogy a fiatal szervezet nem bír mindig ügyesen lavírozni az őt érő hatások között. A tinédzserek depressziójának az első és egyértelmű jele a nem nyilvánvaló okból eredő szomorúságérzet. Ennek tünete azonban már igazán szembetűnő, túlérzékenység, düh és szorongás.
0: A gyerekek elkezdik kerülni a társaságot, egyre nehezebben koncentrálnak, megváltoznak az étkezési szokásaik és gyakran ingadozik a súlyuk. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most egyszerű, ám forradalmi megoldással álltak elő. A gyermekkori nehézségek következtében kialakuló mentális betegségek kockázatának kitett 10 éveseket érintő kutatásaik igazolták, hogy a szép időkre való emlékezés és a közös nosztalgiázás egyértelmű segítséget nyújthat a serdülőknek a depresszió megakadályozásában a kamaszkorban és később.
1: A pozitív érzésekkel teli napokra való összpontosítás nagyon fontos a mentális egészségünket tekintve, mondta dr. Anne Lauren van Harmelen, az egyetem kockázati és rugalmassági csoportjának igazgatója. Fontos, hogy koncentráltan arra emlékezzünk, ami építő jellegű, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhet a jellemünk, személyiségünk. A kutatók vizsgálataik során azt találták, hogy a kamaszkorú gyerekek legalább felét éri olyan traumás vagy stresszes esemény, amelyek növelik a depresszió kockázatát. A visszaélések, a megfélemlítés és az elhanyagoltság, valamint a szegénység, a betegségek vagy az egymással folyton veszekedő szülők és a közeli hozzátartozók halála súlyosbította a tinik világvége hangulatát, amelynek a kezelése is jóval nehézkesebbnek bizonyul.
0: A kamaszkor igen kritikus időszak a mentális egészségünk szempontjából, mutatott rá dr. Anne Laura van Harmelen. A mentális zavarok mintegy fele 14 éves korig nyilvánvalóvá válik, amely a körülményektől függően a következő 4 évben akár 75%-ra is emelkedhet. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermekkorban jelentkező mellékhatások a felnőttkori életünk mentális egészségügyi problémáinak közel 1/3-áért felelősek.
1: Az egyetem kutatócsoportja együtt dolgozott egy neves professzorral, közel 500 tinédzser korú fiatal egészségügyi adatait vizsgálták a 90-es évektől kezdve. A kutatók emellett megkérdezték őket a depresszióérzésről és az olyan gondolatokról, mint a haszontalanságérzés vagy a hit hiánya.
0: A tinédzserek válaszreakcióit abban az esetben is figyelték, amikor arra kérték őket, hogy emlékeket idézzenek fel a boldogság szóval kapcsolatban. A résztvevőktől nyálmintákat vettek és figyelték a stresszhormon kortizol szintjének változásait. A negatív gondolatok ugyanis magasabb kortizol szinttel jártak, és a depresszió magasabb kockázatát is jelentették. Az interjúkat és a nyálvizsgálatokat aztán évente megismételték.

0: Végül arra jutottak, hogy a boldogsággal kapcsolatos érzések felidézése tartósan kevesebb negatív gondolatot és alacsonyabb kortizol szintet is jelent.
1: Úgy tűnik, hogy a kellemes emlékek ellenállóbbá teszik a szervezetünket a depresszióval szemben, hiszen segítenek csökkenteni a stressz érzését a nehezebb időszakokban, és javítják az önképünket, hangsúlyozta Adrian Eskland. Ám ez csak akkor működik, ha egy adott nap pontos eseményeire emlékszünk.
2: Csak a top slágerek.
3: Hi, I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Check it!
2: Éjjel-nappal.
4: 95 társa rádió. Fény.

ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utálnak a rokonok, engedd el, engedd el. Engedd el, ha sok benned a rossz indulat. Engedd el, ha kerülnék én a szitukat. Engedd el, ha csak kutya vagy, ami ugat. Engedd el, engedd el, engedd el.

0: Koncentrált Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Chilei Márványbarlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetben jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal, így a tóvizes maragd, türkiz és aquamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Sláde Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10.000 négyzetkilométer. A területi hegyi bányászak több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mint csak a Mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és agáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél elordálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és ezért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sókristályokban található vörösszínű halapilik baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe magasban sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légifelvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigeten a zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó külön színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavat egy vékonyságban hófej és sókristály szegély veszi körül, mert légi felvételken különösen jól látható. 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták át szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tiprótank hívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovó falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyözését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. A Forma 1. A Forma 1 összehozza az idősebb és fiatalabb generációkat, mert a Forma 1 kortalan. Ebben az adásban összeszedtük a nagyobb témákat, amelyek sok ember számára érdekesek lehetnek.
1: Hogyan is indult ez az egész? Miután megszülettek az új technikai csodák, az autók, az emberek hamar felfedezték az autóversenyzés örömeit. Az első verseny letudása után nem sokkal, 1906-ban az első nagydíjat is megrendezték. Nyertese nem volt más, mint a magyar származású Sziszt Ferenc. Egy évvel később megnyílt az első versenypálya, a Brooklands. 1911-ben a másik földrészen először rendezték a legendás Indy 500-at. 1925-ben született az első kísérlet arra, hogy a versenyeket egy kerek sorozattá fűzzék össze, mely autógyártóknak szólt. Ezt végül az Alfa Romeo nyerte meg.
0: De azonban a Forma 1 csak 1950-ben látta meg a napvilágot, amelynek az első versenyének a második világháborús reptér, azaz Silverstone adott otthont. Az első években a háború előtt épített autókat használták, az autók keskeny mintázott gumiabroncsokkal voltak felszerelve. Az 1950-es években a Forma 1-es naptár néhány európai nagydíjból és az amerikai 500 mérföldes versenyből állt, amelyet Indianapolis Motor Speedway-en rendeztek meg.
1: Mi jut eszébe annak, aki a Forma 1-re gondol? Hát a jellegzetes kocsik. Alfa Romeo visszavonulása után a világbajnokságot a 2 literes sűrítő nélküli kocsiknak rendezték. Ezután bevezették a 2,5 literes sűrítő nélküli autókat, mint például a Mercedes 300 SLR-t. De ne haladjunk el olyan újítások mellett, mint például az 1977-es Project 34, ami első látásra úgy néz ki, mint egy vándorcirkusz, házilag barkácsolt Dodge-em jelenne. Pedig a P34 a kortár leginnovatívabb fejlesztése volt ebben a versenyágban, a 6 kereke miatt. A mostani korban már nincs 6 kerék hajtás, de viszont sokkal komplexebb megoldásokat és lényegesebb újításokat vezettek be.
0: Nem csak az autótervezők és autógyártók váltak méltóvá arra, hogy a világ megismerje a nevüket, hanem a pilóták is. Órákig tudnánk felsorolni a híres pilóták, de megpróbáljuk kiemelni azokat, akiket az egész világ ismer. Kimaradhatatlan pilóta Lewis Hamilton, az éllovas 4405,5 ponttal, aki már 2007 óta koptatja az aszfaltot. Michael Schumacher, aki 307 Forma 1-es futamon indult, és 21 éven keresztül rótta a köröket a pályákon. Vagy még megemlíthetjük Ayrton Sennát, aki szintén a Renault csapatát erősítette. Bár ő nem indult annyi futamon, mint Schumacher, de viszont maga mögé tudhat 162 futamot, amiből 41 alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. De még sok versenyző sorolhatnánk, akit az egész világon ismertek lettek, és a győztes futamok végén pezsgőt durrantottak.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bohár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok, fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem itt szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve mellé alakítani az életemet. Egyetlen egy dolog volt biztos az életemben mindig, az az, hogy a sport az mindenféleképpen főszerepet fog játszani, bízom benne, hogy még nagyon sokáig. Aztán valahol középiskola környékén fogalmazódott meg bennem, hogy akkor erre a pályára szeretnék ráállni, erre adom a fejem, és hát ugye ennek következtében, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
2: Melyik iskolába mentél és miért?
1: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, a hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelő edző PSC képzését.
3: Szeretted-e a tanáraidat?
1: Szegezzük le, hogy a tanáraimat szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabrielának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Német László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe. Ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmasan köszönetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszeretetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön és válaszoljon őszintén a kérdésekre.
4: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazott művészeti intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta a cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatóaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, menetkész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg Fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon. Új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új borda szerkezetet és tároló rekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett, erősen extrémnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül, egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk, ugyanakkor az sem veszélytelen. Így szükségét érezzük erre és felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomásmérőn felül látható érték nők esetében 100 higanymilliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higanymilliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrin betegséggel, gyógyszer mellékhatásával, valamint tápanyaghiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség, a cselekvőkészség csökkenése, a motiváció hiánya. A beteg belső nyugtalanságról számolhat be. A reggeli ébredés elhúzódó, gyakori a szédülés, fejfájás, gyengeség, fázás, csökken a fizikai terhelhetőség, érezhető hevesebb szívdobogás, légszomj vagy csökkenhet az étvágy, de jelentkezhet émeigés, hányinger is, valamint hirtelen leeső vérnyomás esetén ájulás is bekövetkezhet. A betegek kezei és lábai gyakran hűvösek, a hidegre fokozottan érzékenyek.
1: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
0: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megérni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomás értéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
1: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése felé hat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványanyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
0: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sós percet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást növelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
1: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben, és szoros orvosi felügyelettel.
0: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerős, ott figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége.
2: Volt

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fűrjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede mer segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás. Ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be. Köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy válnak áldozattá, illetve fokozottan veszélyezteti őket a különböző függőségek, a depresszió, de még az elhízás is.
1: Az érintettek, mint egy negyede, azonban sajnos továbbra sem mer segítséget kérni, sem a konkrét bántalmazás, sem az események feldolgozása kapcsán. Ennek a válaszadók szerint legtöbbször félelem az oka, de szerepet játszott az információhiány, és az is, hogy az intézményi környezet mennyire megbízható vagy elérhető. Hol fordul elő gyermekbántalmazás? Fontos megemlíteni, hogy sajnos a fizikai bántalmazás és a verbális zaklatás tekintetében is egyre több esetben nem a felnőttek, hanem a saját korosztály tagjai jelennek meg elkövetőként. Erre szinte minden nap látunk példát. A minél szélesebb körű nevelés, társadalmi és iskolai párbeszéd, illetve már kialakult bántalmazó helyzetek megfelelő kezelése közös feladatunk és érdekünk, hiszen a következő generáció testi-lelki egészsége jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Azt talán pozitív változás mutat, hogy a felmérés szerint a fiatalabb korosztály, a 18-29 évesek már nagyobb arányban mernek segítséget kérni. De még így is csak 30%-ok fordul harmadik félhez bántalmazás esetén.
0: Mit lehet tenni, ha a gyermekbántalmazásról hallunk? A felmérés arra a kérdésre is választ keresett, hogy vajon milyen jelek utalhatnak arra a többség szerint, hogy valaki gyermekbántalmazás, azaz szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás áldozatául esett. A megkérdezett meglepő módon nem a látható sérüléseket nevezték meg legnagyobb arányban, hanem a félelmet és az árkózottságot, illetve azok között, akik saját maguk is elszenvedték a bántalmazást, kiemelkedő arányban hívták fel a figyelmet az önbizalom hiányra.
1: Sajnos, azonban nem minden társadalmi csoportban magától értetődő ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni.
2: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: minden hétön Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és

0: 2022-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedett azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem 5-szörösére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100 000 főre 37,9 helyett

0: 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100 ezer férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100 ezer főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787 ezer férfi és 622 ezer nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97 ezer főt, utóbbi 93 ezer főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulás tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az arány a Milánói Egyetem kutatója, Carlo Lavecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a Párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több, a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkül Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: A magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Kerekasztalt Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szóra bírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
1: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, mely egy deszkára fektették, végtagjait kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötelekkel mozgatott görgök segítségével az áldozat végtagjait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalmak közepette sem volt hajlandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellenpattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szély és terror hatására a szerencsésebbek már az alatt megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
0: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
1: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy patkányokkal teli vödröt tettek a szájával lefelé, majd a zajért melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rágcsalók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogyha átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
0: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsikerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta, a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörést gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
1: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turanos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál. Schulmer Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltözz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltözz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kap be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel, vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgöz, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatók. Echinacea, házsvirág, aloe, görögszéna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyabai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is.
2: Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magos ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpesz ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
0: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
1: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az SLS-mentes folyékony szappan, az echinacea és a tamanú olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.
3: 95 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munkavilágát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 97-5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz, leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultam most se el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamerakészletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy Simpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.
2: 97.5.

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A honlétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Yeoja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas út kereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinoi lepel az egyik legfontosabb vallási erekje, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogyan őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajótörést szenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolatott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon! Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
2: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
0: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
2: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
2: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
2: Isten?
1: Akár.
2: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
3: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
2: Ilyen kis dagadt ember, aki úgy számított.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
2: Sims.
1: De az csak egy játék.
2: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
3: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?

0: 90 Tottási Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es siker, 7-3-as siker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M's-et pakolt egymásra. És csak azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípusokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akkreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroExam, DEXAM vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor előse veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 7-7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség, és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz, meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyetértesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban élt sérelmeidet. A múltban élt sértő és kritikus megjegyzéseket tartsd távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban élt sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyj fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: lennék.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
2: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
1: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
2: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajító ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékosra játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta le az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifaj Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
8: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a Day-Day címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
8: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel!

95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most arról lesz szó, hogy a Szaturnuszon és a Jupiteren is gyémánt esély hullik, és arról is fogunk beszélni, hogy a polipoknak három szívük van. De előtte érkezzen Edison Ray és a Fame is a Gun.

0: 95 a Társkarádió, te is beleférsz. Tudtátok, hogy a polipoknak három szívük van? A polipok nagyon aktív ragadozók, ezért sok energiára van szükségük a mozgáshoz. A vízben élni nehezebb, mint a levegőben, mert az áramlással szemben kell úszniuk, vagy pedig helyben maradniuk. Emiatt a szervezetük külön rendszert alakított ki. Az oxigén felvételét és a test ellátását külön kezelik. Ehhez három szívük van, kettő a légzéshez kapcsolódik, egy pedig a test többi részét látja el.
1: Amúgy én erről már hallottam. Én ezt már tudtam korábban is, hogy három szívük van. Fogalmam nincs már honnan, de hallottam.

0: Hallottam erről.
1: Én is hallottam, de viszont én általánosba tanultam róla bioszon, hogy a
2: poliprodukt sosem ilyenekről.
0: Amúgy szerintem én is általánosba tanultam róla bioszon, de úgy, hogy amúgy mi szerintem nem is tanultunk róla, csak így valami volt, hogy biosztankönyv, lapozunk egyet, és én néztem, hogy jó, ott egy polip, és volt az anyszöveg, és akkor úgy döntöttem, hogy elolvasom, és akkor néztem, hogy ó, hogy nekik három szívük van.
2: Csak is te szoktál biológia tankönyvet olvasni, órán már unatkozott.
1: Ja, amúgy nem. Senki nem szokott ilyet csinálni.
3: Nem. Mi kisre szoktuk hitni?
0: Nem, ja. Ahogy is. Én kérek elnézést. Nem azért olvasgattam, mert unatkoztam, hanem lapozni kellett a tankönyvbe. Ez kötelező volt, tudod.
1: Nekünk amúgy most ez a lapozgatás, nekünk volt, tekünk is volt olyan.
2: Kötelező lapozgatás.
1: De, ne. De komolyan, mert évelején mindig az volt, hogy akkor lapozgassátok át a könyvet, nézegessétek meg, és volt egy 15 percünk általánosban, még átlapozgattuk a könyvet első órákon.
0: Nálunk csak olyan volt, hogy főleg Törin csináltuk azt, hogy akkor tanárnő mondta, hogy jó, akkor most ez is álcsuliba, hogy akkor most végigmegyünk a tankönyvben, hogy ezeket fogjuk venni, és akkor így végiglapoztuk, hogy először ezt vesszük, aztán ezt fogjuk
1: igen,
0: venni,
1: igen,
0: aztán
1: igen,
0: ezt
1: igen,
0: fogjuk venni. Azon amúgy is végig fogunk menni, amikor majd vesszük, de mindegy.
2: Nekem mindig meglepetés keres. Volt, hogy mi jön.
0: Nem bátom. Én se, amikor ilyen óra volt, akkor őszintén szólva nem különösebben figyeltem oda. Úgy is azt fogjuk venni, ha most nem különösebben érdekelt, amikor még mentünk volna.
1: De amúgy nekem az egyik kedvenc vízi állatom a polip. Ez ilyen fun fact-nek mondtam, szerintem tök cuki.
2: Azért, mert amiért tudnak ilyen színt változtatni?
1: Nem, azért, mert van ilyen kis tappancsa.
2: Ilyen kis tapancsa.
0: Hát ilyen kis tapadókorong.
2: Ja, és azok igen, olyan aranyosak. A sápjainak a végén, ugye?
1: Igen, és bekebelezve levicceltem. Nem, amúgy nem, de azok több cukik szerintem.
2: Az nem is polip, hanem kalmár, nem? Ami szerintem, hatalmas szerintem, is bekebelez.
0: Amúgy igen. Szem, egyébként igen. A polipok azok tényleg.
1: És tudnak ilyen biciklenni, és nagyon finomak.
2: Szóval ezért a kedvenc állatod, mert nagyon finomak. Barbár.
1: Igen, én amúgy nagyon szeretem a polipokat.
0: Jaj, úgy szeretem a polipokat, olyan cukik, meg olyan finomak.
1: De tényleg tök finomak. Nagyon finomak a polipok.
0: Hát én szerintem még nem ettem a
1: baby polipot.
0: Én szerintem még nem.
2: Barbár, úristen. Ezt nem tudom elképzelni, hogy te egy baby polipot.
3: Rákcsány. Én ettem már polipot, de nekem személy szerint egyáltalán nem ízlett.
2: Tessék, ez a helyes hozzáállás. Nem eszünk polipokat.
1: Én most is megenném. Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti tudtátok-e, hogy a polipoknak három szívük van, de mi most megyünk tovább, dövik.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A Szaturnuszon és a Jupiteren gyémánt eső hullhat. Bár furcsa hangzik, a gyémánt eső nem csak sci-fi ötlet, hanem tudományosan is lehetséges jelenség. A kutatók szerint a Jupiteren és a Szaturnuszon olyan körülmények alakulhatnak ki, amelyekben szénből gyémánt képződik, és ezek a gyémántok akár le is hullhatnak az atmoszférába.
1: Ezt is szép elképzelni, de mi van, hogyha ott sétálsz, és egyszer csak a fejedre esik egy szikla darab, egy
0: hát, vagy a szemedbe.
2: Szikla darab, nem hiszem, hogy a fejedre esik.
1: Egy ilyen tök nagyságú gyémánt darab.
2: De ugyanarra gondoltam én is amúgy, hogy így belegondolsz, és hogy amúgy ez tök szép lehet. De hogyha sétálnál egy gyémántesőbe,
1: a gyémánt a legerősebb dolog a világon,
2: akkor,
1: szóval.
2: Igen, tehát ha sétálnál egy gyémántesőbe, akkor az szóval valószínűleg nem lenne
1: kellene. A fejedbe.
0: Amúgy most így nekem erről a meteoritok jutottak eszembe. És képzeljétek el, hogy a hétvégén kint voltam este, és néztem az eget, és láttam egy csillagot, és nem, most kövezzetek meg, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de néztem, egy nagy, ő volt a legfényesebb csillag az égen, és elkezdett ugye mozogni, és azt hittem repülő, de ugye repülők azok így, hát ilyen pislákoló fénnyel mennek, az, hogy ilyen villogó, köszönöm. Villogó fényel mennek, és néztem, és az nem villogott, és ilyen nagyon lassan, tehát tényleg nagyon lassan ment, és a végén elhalványult. És nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy lassú, mi ez?
2: Hullócsillag? Hát, hogy nem tudom, biztos. Igazából, hogyha elég bizonyos helyzetben úgy látszik.
1: Hogyha nagyon fényes volt, az azt jelenti, hogy nagyon távol volt, és hogyha nagyon lassan mozgott, az ugye azt jelenti, hogy az is lehet, hogy nem a csillag mozgott, hanem a föld forgott.
3: Én azt akartam mondani, hát, mert...
2: Látnád a többi csillagon is, hogy mozognám.
3: Mert régen, vagy mostanában volt az, hogy mondták, hogy látni fogod majd a többi bolygót, és hogy ez is ilyen csillagformájában fog látszódni, és ilyen fényesen. Úgyhogy amúgy lehet simán, hogy azt láttad, és az mozgott.
0: Wow, amúgy ez menő. De tényleg úgy képzeljétek el, hogy így nagyon-nagyon fényes volt, és így ment, és így elhalványult. De nem az a egy hullócsillag, tudjátok, mint a
2: ilyen
0: vonalat is húz maga után, tudjátok. De ennek nem volt, és tök érdekes volt, és azon gondolkoztam, hogy most ez most egy UFO volt, vagy...
1: Szerintem te UFO-t láttál, Mira.
0: Na, de amúgy visszatérve a témára, hát nem örülnék, hogy annyira, hogyha ilyen jó, nehéz gyémántok hullnának az égből, de jó, amúgy figyelj, az is lehet, hogy amúgy jó lenne.
3: Én begyűjteném.
2: Hogyha annyi gyémánt eső hullik, akkor elértéktelenedne a gyémánt eső, akkor nem érne olyan sokat. Ellenben szép lenne ugyanúgy.
1: Szóval. Igen, amúgy az milyen menő lehet, ugye a gyémánt az ilyen átlátszóféle, és akkor átsüt rajta a nap, és akkor így zuhognak.
2: Hát
1: és...
2: attól függ, mert van ilyen színez a gyémánt.
1: És várjál, hogyha a gyémánt az erősebb, mint a föld, akkor az bele fúródik a földbe, de hogyha a gyémánt erősebb, mint minden, akkor az átmegy a kövön is, hogyha elég magasról esik le.
2: Sok mindentől függ, a sebességtől, a méretétől, tehát hogyha te a gyémánt gyűrűdet lejted a földre, akkor az nem fog keresztül hasítani a földgolyón, és kijönni a másik oldalon.
1: Jó, igen, bemutattam azért.
0: Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből, hogy fog-e nekünk így gyémánt hullani, de mi most menjünk tovább Rivi lénytől a Love Me Nattal.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Yeoja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas út kereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Két élet-halál kérdéssel fogjuk folytatni, mit használtak régen WC-papír helyett, és a békák tényleg nyitott szemmel alszanak? Mindjárt megtudhatjuk, de érkezzen Coldplay és Blau közös.

0: 95 a Társkrádió, te is beleférsz. A békák nyitott szemmel alszanak. A békák úgy tűnhetnek, mintha nyitott szemmel aludnának, de a valóság kicsit bonyolultabb. Sok békafaj nem tudja teljesen becsukni a szemét, mert nincs olyan mozgatható szemhíjuk, mint az embereknek. Ehelyett egy vékony, átlátszó hártyát húznak a szemükre alvás közben, ez védi a szemüket, miközben úgy néz ki, mintha nyitva lenne nekik.
1: Szóval, hogyha felteszik, hogy farkas szemezek egy békával, akkor biztos, hogy ő nyerne, mert hogyha még pislog is, azt sem látom.
0: Igen.
2: Igen.
3: Vagy, hát vagy ha farkas szemezel egy békával, akkor lehet már rég nyertél, mert valójában be van csukaszva, és ki se nyitott a soha.
1: Akkor simán mondhatom, hogy nyertem, mert mondjuk azt, hogy pislogtál.
0: Igen, de igen, és azért is mondhatod, tehát kettő okból is mondhatod, hogy te nyertél. Először is nem tud válaszolni, és nem tud vitatkozni.
1: Igen.
0: Másodszor is...
1: lehet, hogy pislogott.
0: Ha egy békával farkas szemezel versenyre, akkor ott biztos, hogy gondok vannak, szóval te döntöd el, hogy nyertél-e, vagy nem.
3: Igen, tehát, hogy ott már alapból gondok vannak, tehát, hogy innentől kezdve teljesen mindegy, hogy most akkor te nyertél, vagy a béka nyert.
0: Igen, tehát, igen,
3: hogy...
0: tehát itt ez esetben a pszichológus nyert egy kört veled.
3: Igen, tehát, hogy akkor...
0: Vagy a pszichiátria, de hát...
1: Hiszem, én a macskámmal szoktam farkas szemezni.
2: Ugyanezt akartam mondani, hogy én a kutyámmal szoktam.
0: Komolyan?
3: Simán.
0: Igen.
3: Jó, de mondjuk egy macska vagy egy kutya, az kicsit szerintem interaktívabb, mint egy béka.
1: Nem feltétlen.
0: Én tudjátok, mi csináltam a kutyám a múltkor? A kutyám feküdt a kanapén, elmondanám, a kanapén feküdt, amikor nem szabadna a kanapén feküdni, és elkezdtem neki dalolászni. Elkezdtem neki énekelni az aranyhajból a virágnyíkimat. Na igen, és igen, annyira jól sikerült ez az egész éneklés, hogy a kutyám rám, tehát mondott így, hogy és utána felén fordult, és a mancsát rátette az arcomra, és konkrétan olyan, mint ez a maradj csöndbe, légy szíves, aludni akarok. Szóval én énekelni szoktam a kutyámnak, és nem szokta díjazni, szóval igazából én sem vagyok különb.
1: Hát igen, nekem is szokott már mondjuk, amikor egyedül vagyok otthon, és nagyon-nagyon hangosan hallgatok zenét, akkor konkrétan a macskám az így odajön, néz engem, aztán így felúrik a karomra, és megharapja, hogy kapcsold le a zenét. Nem bírja a hangos hangokat, és amikor meg ilyen farkas szemezünk, akkor mindig az szokott lenni, hogy így random megyek, észreveszem, hogy néz, akkor így megdermedek, és így visszanézek. És aztán a macska meg felnyávog, és felrohan a legmagasabb, legközelebbre hozzám, mert azt hiszi, hogy meghaltam, mert nem pislogok. És ezt így mindig eljátszuk.
0: Amúgy belegondoltam, de az összes mesében amúgy pislognak a békák.
3: Tudjátok, ilyen látványos.
0: Amúgy ilyen lassan. Tudjátok, ilyen mindig ilyen lassan.
1: Igen, ülnek, igen, és egyébként... akkor mindig csak pislognak egyet.
3: Igen, egyébként én is ugyanezen gondolkodtam, hogy de valahogy én úgy emlékszem, hogy én láttam békát pislogni, igen. De hogy akkor mesébe, vagy hol láttam?
1: Hogy igazi életben, egyszer csak odajött az erdei béka, és rád pislogott.
3: Egyébként én meglepően sokszor találkoztam már való életben békával. Egyszer volt, hogy elmentünk, még amikor kisebb voltam, apával sétálni ilyen este felé nyáron a tóparton, és mindent is láttunk. Tehát, hogy láttunk ilyen békát, láttunk olyan békát, hallottuk ott kuruttyolni, láttunk valamilyen bogarat, de ilyen nagyot, tehát hogy ilyen kb. Mint a mutatóujjam olyan nagy volt, és úgy ott volt a járda közepén, nem zavartatta meg, de olyan tök menő nézett, és soha nem láttam még olyat. Azt hiszem valami más állatot is láttunk, akkor meg hazafelé menet, az utcánkba láttunk egy varangyot. Szóval aznap este rengeteg random állatot.
1: Nekem konkrétan most már 3 napja traumám van a békáktól, mert egyszer volt, most 3 napja volt egy random rémámom arról, hogy volt egy random béka, és jöttek a békák a szobámba, és meg akartak támadni, és valahogy így a kezemmel irányítottam a békákat, így tudtam lebegtetni őket, és véletlenül az egyiket az arcomba vittem. És arra keltem fel, hajnali 6-kor, hogy az arcomban van egy béka. És nem volt ott. És nagyon traumatikus volt.
3: Egy pillanatra azt hittem, hogy mondod, hogy arra kert, hogy az arcodban van egy béka. És hogy tehát, hogy arra ébredtél fel, hogy tényleg az arcodban van egy béka. Hála
1: jó, csak konkrétan egy fekete, és hol a béka? Úristen!
0: Hát én kíváncsi vagyok, hogy nektek van esetleg bármilyen sztoritok békákkal kapcsolatban, vagy már láttatok-e békát pislogni? Viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95 a táskarádió, te is beleférsz. Mit használtak régen a WC-papír helyett? Régen az emberek sokféle dolgot használtak WC-papír helyett, attól függően, hogy hol és mikor éltek. A rómaiak például egy bot végére erősített szivacsot használtak, ami közös latrinákban sós vagy ecetes vízben tartottak. A görögök lapos köveket vagy anyagdarabokat használtak, innen származik az a mondás is, hogy három kő is elég. Nem is tudom, hogy hol olvastam. Feldobott nekem egy hírt, hogy régen milyen WC-papír megoldások voltak, de hát nem tudom, tehát így most ugye smirgépapírtól kezdve a lapulevélig minden volt. Nálunk amúgy volt egy ideig, vagy most is van ez a poén a családban.
1: Amúgy is hallottam ezt a mondást, hogy három kő is elég.
2: Én sem.
0: Ja, én sem. Amúgy én is most találkoztam ezzel először, de ha azt mondja a net, akkor azt mondja a net. De viszont nálunk van egy ilyen, hát ilyen családon belül is poén a lapulevéllel, mert hogy a lapulevél ugye az nagy. Az egy nagyon nagy levél, és nekünk mindig azt mondták, ha nincs WC-papír, akkor keressék egy bokrot, ahol van lapulevél.
1: Amúgy ez nekem ismerő, szerintem ilyet nálunk is mondták, de soha nem volt ilyen. Igen, de ez így nem tudom, vagy ismerős hangzik így ez a lapulevél dolog. Velem olyan volt, hogy egyszer valahol voltunk barátnőkkel, fogalmam nincs hol, és én meg vagy meg voltam fázva, vagy nem tudom, de taknyos voltam, és nem volt nálam zsepi. És akkor nekiálltak, hogy fújjam ki egy levélbe, ha mondom, most ha nincs jobb, inkább, mint hogy itt fújjon az orrom. Úgyhogy kifújtam az orromat egy levélbe, viszont hát természetesen le lettem fotózva, mert miért ne, és szülinapomra kaptam a barátnőmtől egy ilyen fotóalbumot, és benne van az a kép.
0: Basszus.
1: Van ennél rosszabb is egyébként.
3: Van ennél rosszabb, hogy azt fogod mondani, hogy szülinapodra kaptál egy nagy adag zsebkendőt tőlük.
1: Én azt hittem, egy nagy adag levelet, tudod.
0: Levelet. Én is hittem, hogy nagy adag levelet.
1: Nem egyébként, nem. Fotóalbumot, és benne van ez a kép, de sok ennél rosszabb is, úgyhogy, de nagyon örültem egyébként az anyagban.
0: Mit szóltok ehhez a bot végén szivacs?
1: Bot végén szivacs? Tehát ez ilyen megturkálod hátulról?
0: Hát nem tudom, én igazából belegondolni is rossz, de...
1: Most, de várj, bot végén szivacs, akkor a szivacsot rárakod a bot végére, akkor ha nagyon megturkálod, akkor a szivacs az bennmarad?
0: Nem, valamivel biztos, hogy odaerősítették, de ugye,
1: hát de ha rosszul
0: de
1: van,
0: attól függ, mert ugye a szivacsnak hát ilyen net szívó képessége hát van. Hát
1: köszönjük szépen, hogy velünk tanultatok ezen a szépekkeden. Konkrét. Tehát, hogy most, hogyha csak ki nem mosod belőle a saját kakádat, és úgy hagyod, akkor az mi ott van benne, a szutyok, és utána azt te használnád újra. Vagy nem tudom.
2: Hát, fúj. Nem tudom, hát, de őszintén szerintem azért ez a szivacsos dolog a sokkal jobb, mint a köves megoldás.
0: Hát annál minden jobb, szerintem minden jobb. Minden buhább, mint egy kő, szerintem. Amiben,
1: hát lehet nem ilyen éles kővel, tudod, ilyen kacsakővel, és akkor így kikotortam, hogy nem tudom, nem próbálkoztam még ilyen elszasoló dolgokkal.
0: Hát ez így reggelre azért egy erős téma volt, én úgy érzem. Minden esetre mi most megyünk tovább, Kamráttól, a You Feel Like Summer.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hedrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: things that I've got.
1: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A történelem legrövidebb háborúja. A történelem legrövidebb háborújaként tartják számon az 1896-os angol-zanzibári háborút, amely mindössze 38 percig tartott. Ennek oka a zanzibári szultán halála és a britek által nem támogatott utód kinevezése volt. A brit haditengerészet bombázása hamar véget vetett a konfliktusnak.
2: 38 percig tartott egy háború.
1: Igen.
2: Amúgy én mindig több megdöbbent, amikor egy hallok, ilyen 10 évig tartott egy háború, és mindig így nézek, hogy hogy tudod egy háború 10 évig tartani? Konkrétan a 38 percet az előbb el tudom képzelni.
1: Egyébként, mert hogy ugye, amúgy ez úgy lett, tehát hogy gondolom azért van háborúnak titulálva, mert hogy küldtek hadüzenetet, és csak hát elég gyorsan legyőzték Zanzibárt.
2: Igen, azt tudom elképzelni. A modern háborúban hogy megy a hadüzenet? Jani, e-mailem?
1: Nem tudom, szerintem csak szimplán ilyen tévén keresztül megmondják, hogy most ti meg leszek, de az, hogy fogalmam nincs.
3: Szerintem nem jön.
1: Csak úgy jönnek.
3: Csak úgy csattannak a bombák.
2: Vagy elküldenek, tudod, ilyen úti galambokat, hogy hát ti most meg vagyok támadva.
1: Posta galamb.
3: Úti galamb.
1: Úti galamb.
3: Amúgy nem tudom, én sem tudom ezt elképzelni, hogy ugye egy háború több éven keresztül, de nem tudom miért amúgy. Tehát én nem tudom elképzelni azt, mert valószínűleg, tehát én, ha egy háborút elképzelek, akkor ott mint a mesékben, tudjátok, egymástok rohannak, meg egyfolytában ugye a bomba, minden.
2: És aztán véget ér egy pár nap alatt.
3: Igen. De nekem tehát az, hogy mondjuk, mit tudom, mondtad, legyen mondjuk nem is 10 év, legyen 3 év mondjuk.
2: Vagy 100 éves is.
3: És akkor te ott vagy, hogy 3 év, és akkor én nem tudom, ugye ott állítólag vannak között ilyen, úgymond ilyen szünetek?
1: Hát mert ugye így csatázgatnak, tudod, és akkor néha
3: igen,
1: kicsit
3: kifáradok. Igen, ledob egy bombát, meg minden, ez így néz ki amúgy, tehát annyira nem is ijesztő, nem mondom, hogy nem ijesztő. De nem annyira ijesztő, mint amit elképzel az ember, hogy 3 nap alatt nyisz, ennyi volt, aztán amúgy, tehát hogy az ember így, legalábbis én nem így gondolkodok, én nekem ez ijesztő.
1: Egyébként, ha már a 10 évet is sokaljátok, tudjátok, milyen hosszú volt a történelem leghosszabb háborúja?
2: 100.
1: 116 évig tartott.
2: Ja, igen, mert a 100 éves háború az igazol, 116 évig tartott.
1: Igen, 100 éves háború.
2: Csak 100 éves háborúnak nevezték el valamiért, és nem 116.

0: éves háborúnak.
1: Hát gondolom jobban hangzik meg egyszerűbb az, hogy 100 éves háború, és hogy ugye ez se folyamatosan zajlott, de ez meg az volt a konfliktus, hogy hát az angolok és a franciák közt játszódott a francia trónért, és a kontinentális területek feletti hatalomért.
0: És 116 évig ez miatt ott meneteltek ide-oda.
1: Csatároztak, aha.
0: De biztosan voltak olyan évek, amikor semmi nem történt.
1: Biztos. Hát meg olyan is van például, hogy tudod, hidegháború, amikor csak így kicsit ilyen fenyeget, ezek, hogy mutogatják.
2: Ilyen szájkarata.
1: Igen, a konkrétan szájkarata, amikor mutogatják, hogy nekik mennyi haderék van, így tudom én, de közben meg senki nem lő a másikra. Csak így mutatják, hogy milyen menők. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltak erről. Tudtátok-e, hogy milyen hosszú volt a legrövidebb és leghosszabb háború a történelemben? Mi most menjünk tovább Heaven és Caitlin Aragon közösével az Ira

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A világ legnagyobb vízesése nem a felszínen, hanem az óceán mélyén található. A Denmark Strait Cataract, vagyis a Dán-szoros vízesése saját tényleges elnevezése nincs. Grönland és Izland között az Észak-Atlanti óceánban húzódik, és magasságát, valamint vízhozamát tekintve messze felülmúl minden ismert felszíni vízesést. A víz alatti vízesés 3,5 km magas, és mindegy 5 millió köbméter víz zúdol le rajta másodpercenként. Ez a vízesés valójában nem zuhatag a klasszikus értelemben, hiszen nem a levegőben zúdul alá hangos robajlással, párával és minden hasonlóval. Ez egy hatalmas sűrűségkülönbség miatt kialakuló vízáramlás igazából, és így van ez az óceán mélyén, ez az óriási vízesés.
1: Ja, várjál, szóval ez nem úgy van, hogy mondjuk a föld alatt egy ilyen barlangban egy ilyen hatalmas vízesés, és aztán beleesik egy ilyen föld alatti tóba, hanem az óceánban van, igen, ahogy máshogy áramlik a víz.
0: Igen, gyakorlatilag.
1: Oké, okay, így már jobban értem. Szóval, hogyha mondjuk beledobnék egy gumikacsát, akkor az így lemenne, és elkezdene zuhanni lefele, befele a vízbe.
0: Lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy a víz alatti vízesések hogy működnek, de erről meg az jut eszembe, hogy ilyen víz alatti, hogy hívják ezt, tudjátok, az ilyen tölcsér,
2: forgó,
0: ilyen csavar. Forgó, hát ilyen hurikánnak.
2: Puri, víz alatti?
1: Az víztölcsér.
0: Víz alatti. Igen, ilyen víztölcsér. Az ilyen víztölcsér.
2: A víztölcsér. Tudjátok, mit értettem? Tiszta víz. Olyan reggel van itt, hogy így teljesen még fáradt vagyok.
0: Még, hát, szerintem mindannyian fáradtak vagyunk még. Szóval a víztölcsére gondoltam, hogy mert az van, hogyha abba belekerülsz, az levisz az aljára, és utána meg így kiörvék, és aztán így felmegy.
2: Igen, és az halálos.
0: Igen,
2: és
0: hát, hogyha nagy levegőt veszel, és ha, tehát ott úgy van, hogy elvileg úgy tudsz kijutni egy ilyen tölcsérből, hogy nagy levegőt veszel, és csak hagyod, hogy levigyen, mert hogyha leérsz az aljára, akkor ki fog dobni magából.
1: Mert az alján ugye ilyen kisebb, igen, ugye, ahogy megy össze, és ott kisebb, és akkor ott nem annyira erős.
0: Igen, és akkor úgy van, hogy tehát alapvetően leérsz,
1: ki tudsz úszni.
0: Húz le, és így leérsz az aljára, akkor igazából konkrétan kidob magából, és akkor így utána föl tudsz úszni, csak ugye hát nem tud mekkora, szóval van annyi levegőt, hogy utána föl kiúsz, de okay, kepeszteni nincs értelme, mert akkor csak rosszabb lesz.
1: Igen. Ah.
0: Szóval így lehet
2: kijutni. Ezt jól elvileg tudni, most egy kis minek mondják ezt, túlélési lifehack.
0: Igen, ez ilyen kis túlélő.
1: Amúgy először, amikor kérdezett, hogy mi ez, akkor én azt hittem, hogy a víz fölöttire gondolsz, ugye a víz fölött van a víztölcsér, ami olyan, mint egy hurikán, csak vízből épül fel, az a víztölcsér, és alul pedig az van az örvény.
0: Nem, én ilyen, mert hogy ugye van olyan is, hogy ilyen hurikán meg tornadó, nem tudom, szóval, hogy így hogy a vízen megy, vagy a vízben, vagy hogy úgy alakul ki, vagy fogalmam nincs, és hogy ugye az annak is lehet, hogy az alja vízben van. Nem tudom, mert nem értek hozzá, de hogy erre gondoltam, hogy az úgy oda levisz. És hogy talán erre hasonlíthat ez. Nem tudom, ha ti ehhez jobban értetek, akkor írjatok meg nekünk, magyarázatok el, mert én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mi most menjünk tovább Regen Bommentől a Rush of Blood-dal.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Tudorik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
4: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalogátkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 97 táskaradió, te is beleférsz. Nem lehet egyszerre álmodni és horkolni. Ez valószínűleg azért van, mert a horkolás megakadályoz, amikor alszunk, a horkolás megakadályozza, hogy a REM fázisba kerüljünk, tehát ilyen mély alvásba, és mivel az alvási ciklus megszakad, ezért az álomképesség is megszakadhat, és ezért nem tudunk álmodni, amikor horkolunk.
1: Én a nagymamámmal szoktam nagyon-nagyon élvezni, mennyire szépen horkolnak a nagyszüleim. Általában nappaliban alszok. Nagyon szépen. Általában nappaliban alszok, ami pontosan a nagymamámnak és a nagypapámnak a kettő szobájában alszanak, és az között van. Szóval úgy szoktam aludni, hogy ez horkol, az horkol, így fölváltva, kórusban. Tökéletes szimbiózisban, ők kórusban horkolnak, hogy én ne tudjak elaludni.
0: Kánomba?
1: Kánonban az.
0: Egyikük elkezd horkolni, a másikuk a felénél becsatlakozik, és akkor így kánonba horkolnak?
1: Meg olyan is szokott lenni, egyikük éppen abba hagyja a horkolást, másikuk éppen elkezdi.
0: És te így tudsz aludni?
1: Nem.
0: Ezt akartam mondani, mert hogy engem az ilyenek annyira nem zavarnak, de tudom, hogy amikor te átjössz hozzám, akkor az órát le kell venni a falról, mert még az is zavar az alvásban, mondom, akkor horkolás mellette hogy alszol?
1: Nem, az a legjobb, hogy a nagymamám az felszokott kelni kb. 20 percenként, szóval ő csak 20 percenként szokott aludni, szóval hogyha kibírom azt a 20 percet horkolással, akkor utána jó vagyok.
2: Nálunk apáiknál szokott az lenni, amikor elmennek horgászni, hogy aki annak a szerencsére, aki előbb elalszik, mert mindegyikük horkol.
0: Ja, és aki előbb elalszik, annak nem kell hallgatni.
2: Igen.
0: És nem ébrednek fel egymás horkolására?
1: Hát mondjuk izgalmas lehet.
2: Ja.
0: Az egyik horkol, a többi már nem tud elaludni, és akkor neki nem is kell a
1: horkolás. Fel tudnak kelni az emberek a saját horkolásukra?
0: Szerintem igen.
1: Igen.
0: Vagyis én úgy emlékszem, hogy én hallottam már ilyenről, hogy valaki a saját horkolására.
1: Nekem amúgy a bátyám horkolt mindig, és neki meg is műtötték az orrát, és akkor...
0: Ja, ilyen orrsövény fertőlése volt?
1: Igen, és akkor megműtötték, és elvileg most már egyáltalán nem horkol, és most már így a barátnője is tud aludni. Mert az volt az érdekes, amikor ők elkezdtek beszélgetni arról, hogy hát nagyon horkolsz, tudom, de nem tudok mit csinálni vele. És akkor ugye elment megműtetni, és akkor most már minden oké. Milyen kellemetlen lehet amúgy, hogyha valaki így mellette az ágyban horkol, de hát ugye ezt ugye legyőzte a szerelem.
0: Milyen igaz, mi pedig most menjünk tovább Grace Abrams-től a That's So

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Miért hordtak a kalózok fülbevalót? A legenda szerint a kalózok azért viseltek fülbevalót, mert úgy hitték, hogy az javítja a látásukat. Egyesek azt gondolták, hogy a fül bizonyos pontjain keresztül hat a szem működésére, ezért segíthet jobban látni, akár sötétben is. Valójában azonban ennek nincs tudományos alapja, és a fülbevaló nem javítja a látást, viszont a kalózok több más okból is hordhattak fülbevalót. Állítólag az egyik ok az az volt, hogy azért hordták a fülbevalót, hogy a saját temetésüket tudják állni, a saját temetésüknek a költségeit.
1: Hogy mi?
0: Ezt mindjárt megmagyarázom. Szóval az a lényeg, hogy ha mondjuk hajótörést szenvednek valahol, ugye a fülbevalók nyilván aranyból, vagy ezüstből, vagy valami ilyesmiből volt, értékes, ami sokat volt, ért. Igen, igen, valami értékes, valami drága anyagból, és hogyha ők hajótörést szenvednek valahol, és meghalnak, akkor ez az ilyen szokás volt, én nem is tudom, szóval, hogy így úgy tisztelték azokat, akiknek ilyen aranyfülbevalója volt, vagy ilyesmi, és akkor ugye, mivel ez sokat ér, ezért akkor eladják a fülbevalót, és akkor egy nagy rendes temetést tartanak nekik, hogyha meghaltak.
1: Hogyha már halottak, akkor mit érdekli őket, hogy hogyan temetik el őket? Mármint érted, hogy oké, akkor most nem arra fordítják azt a pénzt, amit a fülükben hordanak, hogy mondjuk vegyenek egy házat, vagy nem tudom, egy hajót, vagy legyen valami normális életük, hanem arra gondolnak, hogy amikor majd ők meghalnak, vagyis amikor ők már nem is lesznek itt, akkor majd rendesen el tudják temetni a testüket, ami így is úgy is el fog aszalódni.
0: Jó, de figyelj, hogyha a hajótörés szenved és túléli, akkor is ott van a fülébe az aranyfülbevaló, amit hogyha elad, akkor van egy kis kezdeti tőke, amiből nem hal meg, nem hal éhen.
1: Jó, ezt így már realizálom, tehát, de érted? A temetés annyira szerintem nem. Egyébként mindig csak ilyen félfülbevalókat látok az ilyen filmekben a kalózoknak a fülébe.
0: Hát gondolom ez már ilyen stíló, ez már a stílus, hogy ilyen félfülbevaló, és hogy ilyen menők.
1: Meg amúgy biztosan ezeket is lopták. Úgy lehet, hogy a kalózok régen mentek, és akkor tudod, megtámadtak egy hajót, és akkor nem elvitték az összes gyümölcsöt, hanem így, szép a fülbevalót, megkapatom.
0: Mert te azt gondoltad, hogy gyümölcsöket lopnak a kalózok?
1: Nem, de azért érted, hogyha már elviszik a kincseket meg a gyümölcseket, akkor elviszik a fülbevalókat
0: is. Hát jó, de számomra ez egyértelmű volt. Tehát, hogyha kirabolsz
1: egy... Jó, de mégis hogyan lopsz ki egy random ember füléből egy fülbevalót? Kitéped a fülével együtt?
0: Nem kell a fülét letépni, szimplán megmondom neki, hogy ide adod a fülbevalót, vagy leszúrlak.
1: Szerintem így is le fogja szúrni.
0: Vagy, de hát nem biztos, hogy fenyegetőzik, vagy rabszolgát csinálnak belőle, vagy csak szimplán kitépje a füléből a fülbevalót, és kész.
1: Erről beszélek, szóval
0: tehát,
1: akkor hogy, igenis ki kell
0: igazából,
1: tépni.
0: Tehát igazából lényegtelen, csak erőszakkal elveszi tőle a fülbevalót. Nem kell a fülét is letépni, csak a füléből kitépi a fülbevalót. Ezt nagyon megfogalmaztam. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassátok meg

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hedrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a Day-Day címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.8

0: 97. Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok, megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoport dinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier-nek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, Móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BML fizikai intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idő tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: things that I've got.
1: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
2: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makula degeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A Szemészeti Klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
1: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UVA-t és az UVB-t. Az UVB általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UVA-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
2: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
1: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagy mértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szem szaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
2: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a Szemészeti Klinika adjunktusa.
1: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
2: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb. Hiszen ma már minden optikai termékbe rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
1: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.
0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon. Táskolá.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozifilmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott, McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burman állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vasesti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárúban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapehelyeken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!
2: Minden kedvenc!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük, azt hitték örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagy kör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: A Destiny.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreába bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsétatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, ami az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazott

0: üregendőreitek helyre és táplálékforrással el. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarki róka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
1: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarki róka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
0: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
1: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkelte között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homok borása ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.
2: A te rádiód. Táskor.

0: Mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. A mai adásukban bemutatunk nektek 10 állatot, ami kihalhat a következő 10 évben. Egy kutatás szerint 35 év alatt kihalt a föld állatfajának egynegyede, és megvan annak az esélye, hogy pár év múlva már ezeket az állatokat sem fogod látni a közeli állatkertekben.
1: Angonok a teknős. Madagaszkár északnyugati részén honos, tüskés bozótosokat és a füves részeket kedveli, de azért az erdőkben is előfordul. Az angonok a teknős egyike a legritkább teknős fajoknak a földön. Jelenlegi becsült állománya 100 és 400 egyet között lehet, melyek kizárólag egy 25 és 60 kilométeres területen fordulnak elő.
0: Ibériai hiúz. A leginkább veszélyeztetett európai ragadozó és a világ legritkább macskaféléje. A 20. század elején még körülbelül 100 000 példánya élt, de a 60-as és 90-es évek közt az állatok 80%-a eltűnt a vadászat és az üregi nyulak megfogyatkozásának következtében. Felmérések szerint már alig 100 példány él belőlük szabadon, és azok közt is csak 38 fogamzó képes nőstény van.
1: Rinocérosz. A környezetvédők szerint mára mindössze 100 szumátrai orrszarvú él Indonézia erdőiben. A faj az erdőkivágások és az orvadászat miatt került súlyosan veszélyeztetett kategóriában. Néhány ázsiai kultúrában gyógyászati célokra használják az állatok tülkét.
0: Óriás bambuszmaki. A fajnak 130 éve nem látták egyetlen példányát sem a Mongoro folyótól északra, egészen 2011-ig. A természetvédők erőfeszítéseit siker koronázta. 65 egyedet sikerült megfigyelniük, és több mint kétszer annyi helyről sikerült bizonyítaniuk a faj jelenlétét, mint amennyiről előzőleg tudomásuk volt. Az óriás bambuszmakit a vadászat, valamint élőhelye feldarabolódása, zavarása és tönkretétele fenyegeti.
1: Szumátrai tigris. A legkisebb a ma élő alfajok közül. Csíkjai keskenyebbek a tigrisénél. Az Indonéziához tartozó Szumátra szigetének esőerdeiben található. Míg az 1970-es években a szabadon élő állatok számát 1000 példány körülire tették, 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség nagyjából 250 egyedre becsülte a szumátrai tigrisek számát. Jelenleg mindössze 400 példány él szabadon, míg a világ állatkertjeiben körülbelül 235. Természetvédelmi státusza kihalástól közvetlenül veszélyeztetett.
0: Amuri leopárd. Az amuri leopárd Kelet-Oroszország, Észak-Kelet-Kína és a kórai félsziget hegyvidéki erdeiben szerte előfordult. Mára jelentősen visszaszorult, mindössze egy viszonylag kis területen az orosz-kínai észak-kórai határok háromszögében él. Az egyik legritkább macskafélék közé tartozik, manapság a vadonban nincs több 35-45 egyednél. A Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja.
1: Izraeli fekete béka. A faj korábban egy meglehetősen kis területen élt Észak-Izraelben, a Hulató környékén, valamint Szíria déli részében, édesvízi mocsári környezetben. Az élőhelyein a mocsarakat lecsapolták mezőgazdasági célokra és a malária elleni küzdelem részeként az 1950-es években. Az izraeli fekete békát az 1950-es évek óta kihaltnak hitték, de 2011. novemberében láttak egy példányt. Szakemberek azóta is feltételezik, hogy több is élhet a környéken.
0: Axolotl. Az axolotl elnevezés a nahuatl, azték nyelvből származik, az egyik legelfogadottabb értelmezés szerint Xolotlhoz, a halál és egyben az újjászületés kutya alakú istenéhez köti őket. A mexikói Axolotl őshazája Mexikó, lelőhelye Cojimilco csatornái, Mexikó várostól délre. Az itt lévő tavakban nagy mennyiségben megtalálható ez a gőtefajta. Ma már a veszélyeztetett fajok közé soroljuk, azért is, mert különféle laboratóriumi kísérletekhez is használják.
1: Svinhó lágyhéjú teknős. A fajt egy 19. századi angol természettudósról nevezték el. A szíjhó lágyhelyű teknős annyira ritka, hogy a tudósok azt hitték, szabadon már egyáltalán nem él, és fogságban is csak 3 példányról tudtak. Ez a teknős fajta több mint 100 évig is elélhet, és akár 135 kg-osra és 1 méteresre is megnőhet. Az állatokat a vadászat, a környezetszennyezés és a fészekrakó területek csökkenése írtotta ki majdnem teljesen.
0: Kínai folyami delfin. A kínai delfin a világ legkevésbé ismert delfine, csak 1914-ben lett ismert. A Dongting-tóban fedezték fel, Baijinak is nevezik. Kínában honos, a Yangtze folyóban és a hozzá kapcsolódó tavakban él. 2014 elején új folyami delfin fajra bukkantak Brazíliában. A folyami delfinek a világ legritkább élőlényei közé tartoznak. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint mindössze 4 ismert fajuk van, ebből 3 a vörös listán tanyázik, ami azt jelenti, hogy kritikusan veszélyeztettek.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Már az anyamében gyógyíthatóvá válhat egy agyi rendellenesség.
1: Génszerkesztéssel már a születés előtt ki lehetne javítani egy ritka génmutációt, amely az Angelman-szindrómát okozza. Számolt be a felfedezésről egy amerikai napilap.
0: Amíg soha meg nem kísérelt eljárás abban állna, hogy ártalmatlan vírust fecskendezve a magzat agyába, olyan molekula készletet juttatnának az idegsejtekbe, amellyel a genetikai hiba kijavítható. A tesztek alapján a terápia a várandóság második harmadában lenne a leghatásosabb, az agy ekkor még fejlődése korai stádiumában van. A rendellenesség, amelyet a terápiával kezelni lehetne, azaz az Angelman-szindróma, mely 15 ezer baba közül egyet sújt. Aki a szindrómával születik, annak kicsi az agya, gyakran szenved rohamoktól, járási, alvási és nyelvfejlődési nehézségektől. Van, aki egész életében egy szót sem szól.
1: Az alvási rendellenesség olyan súlyos lehet, hogy a szülők úgy érezhetik, be kell zárni a gyereket éjszakára, nehogy felébredve súlyos balesetet szenvedjen a házban. Mondta el Mark Zilka, az Észak-Karolinai Egyetem neurológusa, aki a kutatás vezetője is egyben. Az egészséges ember minden génjéből egy párt hordoz, egy-egy szülőtől örökli a pár egy-egy tagját. Nem mindig kapcsol be a génpárok mindkét tagja. Amikor az agy normálisan fejlődik, az UBE3A nevű gén anyai kópiája van bekapcsolva, az apai kópia pedig néma. Az Angelman-szindrómában az anyai UBE3A hiányzik, vagy néma, ami azt jelenti, hogy ez a gén egyáltalán nem működik. Zilka a genetikai ollóval, vagyis a CRISPR-Cas9 génszerkesztési eljárással kapcsolná be az apai génkópiát. Egérkísérletekben bizonyították, hogy az anyamében elvégzett génszerkesztés aktiválja az UBE3A gént az agykulcs területein.
0: Az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén Washingtonban Zilka elmondta, hogy a gondolkodásban szerepet játszó agykéregben, a tanulásban és a memóriában kulcsfontosságú hippokampuszban és a mozgásszabályzó kisagyban indította be a génműködést a génterápia. Ezután laboratóriumban tenyésztett emberi agysejteken is bizonyították a génszerkesztés hatásosságát. Ez nagyban valószínűsíti, hogy embernél is használható lehetne a terápia, emelte ki Zika.
1: Még soha nem dolgoztak ki olyan génterápiát, amelyet közvetlenül a magzat agyába fecskendeznek. Az észak-karolinai tudósok módszere lenne az első, amely további kórok, köztük az autizmus egyes formái gyógyításához nyitná meg az utat. Az Angelman-szindrómát már akár a fogantatási utáni 10. héten ki lehet mutatni az anyai vérben lévő magzati DNS-ből, kezelése azonban nem létezik. A szülők megkapják a diagnózist, és nincs mit tenniük, nagyon nehéz döntés előtt állnak. Az új eljárás talán új esélyt adna nekik, tette hozzá a tudós.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szerztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényege az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely egy szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész elejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louise Brooksot személyesítette meg. Alakításaért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odeát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér dráma filmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

tekint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: A Dezenét, csak a 97.5 Táska Rádióban.

0: Kedvenc zenét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Sportklub Boldizsár.
1: Vendégünk az székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnéti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt. Nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. Ez annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.
5: Csak a top slágerek éjjel-nappal 97.5 Táska Rádió, te is bele.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecse Nagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnév készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: true. 10 óra.
1: Hírek a Táskarádióban.
2: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI

0: tanuló algoritmusnak.
1: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
0: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
1: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
0: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
1: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Lackó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
0: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
1: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
0: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
1: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrások segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomta őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: 95.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesig elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalon mindig a csillaga felé néz, a másik oldalon pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny fölsáv húzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglátta a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak mínusz 220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gleccserek, kanyonok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.
2: Megkérdeztük, te miért?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept, ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra, közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval, majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényit villával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatása is elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmirosban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.

0: disguise. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Első közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításokat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriásvállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilenglikol. Szintetikusan etilénoxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár beszél nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajzsa tűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széleskörű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rock slágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Urie sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a raprajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási a lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánnunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban és tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzli tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teová Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yarddal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val. Utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garaina Zira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
3: 97.5

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Yeoja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsétatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas út kereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz.

0: A gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsik képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légi Közlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint 1000-szerese.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ivott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatása

0: hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Posthum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa, olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét, és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Posthum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Posthum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei pirosposgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Posthum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Posthum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
2: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
0: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antoine Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com.

0: 95 a Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató, vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: Táskarádió 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Danc Polcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer, árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez. Például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb szén-dioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő is egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tette arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Versinében utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szörfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani zeszekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzási és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?

0: 95.5 Touchcardio, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy életített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, hogy nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varázsok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetnék bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még sajnál elvetemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
4: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Ácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benn lenni a stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
6: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. május 13-án. Nyílt nappal ünnepelték a mentők napját Székesfehérváron. 10. alkalommal fogtak össze a nagyok a kicsikért. A városgondnokság is csatlakozik a vágatlan május mozgalomhoz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Nyílt nappal ünnepelték a mentők napját Székesfehérváron. Az érdeklődők test közelből ismerhették meg a mentők munkáját, kipróbálhatták az újraélesztést, és még a mentőautókba is beülhettek. Május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon kezdte meg működését a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. 1948-ban pedig ekkor alakult meg az Országos Mentőszolgálat is. 1948. május 10-én jött létre az Országos Mentőszolgálat az első főigazgatója. Dr. Oravec Béla volt. Ennek a dátumnak az apropóján lett május 10-e a mentők napja. Május 10-én az országban szinte minden vármegye mentőállomásai megnyitják kapuikat. Fejér vármegyében 3 mentőállomás az, ahol kifejezetten mentőnapot is szerveznek. Móron, Dunaújvárosban és itt Székesfehérváron. Mondta el Takács Márk, vármegyei vezető mentőtiszt. Székesfehérváron kicsik és nagyok lepték el a mentőállomást. A mentők napja alkalmából játékos feladatokkal, elsősegély bemutatóval és nyílt nappal készültek az egyenruhások, hogy közelebb hozzák mindennapi munkájukat az emberekhez. A rendezvényen az érdeklődők megismerhették a különböző mentőautók felszereléseit, bepillanthattak a mentési folyamatokba, és azt is megtudhatták, hogyan zajlik egy mentés a bejelentéstől egészen a kórházba indulásig. Nyitott mentőállomással készültünk a legkisebbeknek, színezőkkel, a nagyobbak megismerkedhetnek az első segélynyújtásnak a feladataival. Különböző eszközök bemutatását is lehetővé tettük, sőt, ha vannak érdeklődők, megnézhetik a mentő felszerelését, illetve ha úgy van, ki is próbálhatják, beülhetnek egy kicsit, hogy milyen érzés egy mentőben ülni. Emelte ki Szakó Attila, a Székesfehérvári mentőállomás állomás vezetője. A program egyik leglátványosabb része a mentési bemutató volt, ahol egy rolleres balesetet szimuláltak a mentők. Az önként jelentkező sérültön keresztül mutatták be az ellátás teljes folyamatát, miközben a szakemberek védőfelszerelések fontosságára és a szabályos közlekedésre hívták fel a figyelmet. Jubileumi 10. alkalommal rendezték meg szombaton a Nagyok a Kicsikért Jótékonysági Fesztivált a Fekete Egy Szárazréti Közösségi Központban. Az egésznapos eseményen koncertek, sportprogramok és gyermekfoglalkozások várták a családokat, miközben a résztvevők egy nemes ügyet is támogathattak. A helyszínen összegyűlt adományokat a Fejér megye gyermekeiért alapítvány javára ajánlották fel. A rendezvény megnyitóján Szontágné Kovács Erika önkormányzati képviselő kiemelte, nagy büszkeség és öröm számára, hogy immár harmadik alkalommal tudták a Fekete Egy Szárazréti Közösségi Központban közösen megszervezni ezt az eseményt. Most együtt teszünk, együtt mozdulunk, mi nagyok a kicsikért. Ez a rendezvény jól mutatja az összefogás erejét, azt, hogy együtt sokkal több mindent tudunk megoldani, mint egymagunk, mondta Fekete Egy Szárazrét önkormányzati képviselője, aki jó sportolást és persze jó szórakozást kívánt mindenkinek. A színpad körül gyülekező sportolókat és a családokat, a látogatókat a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház újszülött, csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa Kálmán Andrea is köszöntötte. Hálát mondva a nap szervezőinek, hogy immár 10. alkalommal segítik a gyermekosztályt ezzel a valóban unikális rendezvénnyel. Amint a főorvos hozzátette, nagyon sok mindent tudtak már vásárolni az itt összegyűjtött adományokból. A szervezők áldozatkészségét, tenni akarását pedig egy kedves kis festménnyel köszönte meg, amelyet a koraszülött világnapon készítettek új lenyomatuk segítségével azok az egykori koraszülöttek, akik egészségesen mehettek haza a kórházból. Sajnos hazánkban is egyre súlyosbodik az aszályhelyzet. A folyóvizek és a talajvíz szintje is kritikusan alacsony. A kialakult helyzetben a szakemberek városunkban is keresik a zöld környezetet segítő megoldásokat. Ennek egyik lépéseként Székesfehérvár városgondnoksága is csatlakozik a leendő környezetvédelmi miniszter Gardos László vágatlan május mozgalom felhívásához. A tavaly nyári meleg aszályos időszakban is volt erre példa. Akkori szüneteltette a városgondnokság a fűnyírást, és a parkfenntartó munkatársak több műszakban az öntözésre koncentráltak. Így lesz ez a következő hetekben is. A rendszeres fűnyírás mellett egyre fontosabbá vált már a korábbi években is környezettudatos egyéb gazdálkodás a fehérvári zöld közterületeken. Éppen ezért több hektárnyi mélegelőt alakítottak ki a városgondnokság emberei. Idén nyáron is megrendezi gyermekműhely című napközi táborát a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Egyelőre csak a június 29 és július 3-a közötti turnust hirdették meg, de igény szerint augusztusban is lesz még egy hét. A táborba 10-16 év közötti gyerekek jelentkezését várják. A vakációzó diákok megismerhetik a különféle népi kézműves szakmákat, elsajátítják azok alapjait és apró használati, illetve dísztárgyakat készítenek, melyeket hazavihetnek. A tábor mindig nagyon jó hangulatban zajlik a Rácz utca 27 szám alatti kézműves portán, ahol az egyesület mesterei tartják a foglalkozásokat. Május 14-én a régi áldozott csütörtök napján 17 és 19 óra között a Székesfehérvári Egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak az egyházmegye lelki megújulásáért, papi szerzetesi hivatásokért, a családokért és a világ békéért. A plébániákon a lelkipásztorok, az oldalagosan ellátott plébániákon a világi lelkipásztori munkatársak segítségével szerveznek imaórákat, hogy minden hívő részesülhessen a közös imádság kegyelmében. A szentségimádással lehetőség nyílik arra, hogy együtt imádkozzanak a hívek Istenhez hazánkért, nemzetünk megújulásáért. Spányi Antal megyés püspök arra kéri a Rózsafűzér Társulatot, a Prohászka Imaszövetség tagjait, a család és ifjúsági közösségek, a lelkiségi mozgalmak, a világi munkatársakat és katekétákat, hogy minél többen imádkozzanak együtt az egyházmegyéért. A nagy érdeklődésre való tekintettel május 19-én 16 órától ismét megrendezik a csecsemő és gyermek elsősegélynyújtási előadást, melynek során szó lesz többek között a gyermekek újraélesztéséről, illetve a leggyakoribb balesetek megtörténtekor szükséges ellátásról is. Az interaktív program célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, amellyel magabiztosan tudnak reagálni a gyermekeknél hirtelen jelentkező ijesztő egészségi állapot változásokra. A gyermekkori balesetek megelőzése elsősegélynyújtás című előadás ingyenes, de korlátozott férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött. Jelentkezni május 14-én csütörtökön lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap. Az Albarégia Atlétikai Klub, a Deponia Nonprofit Kft. És a Székesfehérvár önkormányzata idén 15. alkalommal rendezi meg a Tiszta Egészséges Székesfehérvárért futóversenyt, azaz a TESZ futást a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva. A május 25-én pünköst hétfőn a Rákóczi utca, József Attila utca várkörült érintésével 17 órakor kezdődő verseny védnöke Csárpalkovics András polgármester és Miklós Erika operaénekesnő lesznek.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrág. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázatnövekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pátsó hathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonyafélék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor osztrák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan. Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol, portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
1: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszer növény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
0: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
1: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 ottás rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államok beli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Hiang ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államok beli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23 000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztott el. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk! 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka, az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkroni szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt. Majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemen gyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ezen fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen más, hogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéjéből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgéptervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkre tehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálciumfoszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma, kicsi kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatega, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a mély tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültató hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hoztunk egy pár érdekes tényt a Mariana-árokról. A bolygó felszínét borító óriási víztömeg a világtenger összterülete meghaladja 362 millió négyzetkilométert. A világoceán 1000 méteres vízmérség alatti régiója alkotja a mélytengeri birodalmat, a Föld legnagyobb és egyben legszélsőségesebb élőhelyét.
1: 11.034 méterével a Föld legmélyebb pontjának mondhatjuk a Mariana-árkot. A Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán közelében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana-szigetektől keletre található. Mint minden mélytengeri árok, két egymással ütköző kőzetlemez találkozásánál alakult ki. Először 1875-ben mérték meg a mélységét, ekkor még csak 8164 métert tudtak beazonosítani, mára már ezt a számot jócskán meghaladták a későbbi adatok.
0: A tenger legmélyebb pontján kevesebb ember járt, mint a Holdon. Ez is azt tükrözi, hogy még nem nagyon kutakodtak a sok-sok tonna víz nyomása alatt az emberek. A rájuk nehezedő víztömeg miatt páran vállalják el ezt a kockázatos és rizikós utat, de akkor is csak speciális tenger alatt járókkal. Amely kíváncsivá tehet bárkit, mégis mi van a legmélyén és miért ilyen veszélyes?
1: Elsősorban a nyomás nehezíti meg az odavaló eljutást, valamint a körülmények sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis a csontok feloldódnak ebben a mélységben. Halljuk be, ez a tény sem túl biztató. Így csupán feltételezhetjük a gerinces állatok hiányát. Ellenben vannak bizonyos állatfajok, amelyek alkalmazkodtak a túlélésért cserébe. Tehát az élőlények testszövetei igen nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, a medúzáknál ez az érték meghaladja 95%-ot, de például az emberi testszövetek 63%-a is vízből épül fel. Az ajzattól nem messze találhatóak például rákok, halak, esetleg világító ragadozók. Hasonlítanak az általunk ismert tengeri állatokhoz, ám sokkal rondábbak és ijesztőbb külsővel rendelkeznek.
0: Azonban az eddig elhangzottak nem valótlan állításokra vannak alapozva. Több tudós vagy felfedező alátámasztotta, mi folyik odalent, és nem csak a víz. William Webb nem hezitált, búvár gömböt tervezett, és ezzel ereszkedett le. Később újból megismételte a kutatást, ezúttal nem egyedül, hanem Otis Barton társaságában. Mire együtt pislanthattunk volna, már a tenger megszállottjai Jacques Picard és Don Welsh 1962-ben egy amerikai expedíció keretén belül elérték a Mariana-árok legalját. Övék a megtiszteltetés, hogy elsőként, egyben utolsóként pillanthatták meg a közel 11 000 méteres feneketlenséget.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írőnő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írőnő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia beli Richmondban. A trilógia második része, utóirat, még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész, Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig koreai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestől felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében 5 fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittyt, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinskyt Noah Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noah Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És Almi, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
0: Te? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy azért rendesen megijednék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ott lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána már kiderült?
0: Nem ilyen, még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárult a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ez azóta ezzel poénkodunk így baráti körben, de akkor szerencséd van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, hogy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Bercevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mit található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
3: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
3: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
5: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.
6: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motort gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000-et gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 ezer féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, másnéven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 ezer utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.
2: Táskarádió. Te is be.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.
3: 97.5. Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me off.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garaina Zira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Mert itt mennek a legjobb zenék.
4: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz. You know the

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jeolja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalogátkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jodja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalogátkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ne ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Watermelon sugar. Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robotszerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Yeoja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas út kereszteződés egyik gyalogátkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak esze ágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marshall-szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marshall-szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából másfél méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatást továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszer csomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklásfélszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az osztrák-magyar monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológia

0: Ausztráliával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
1: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: Ez a Táskarádió esti sója. Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredes még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A II. Világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok pletykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Podhorszky Sára és Fein Liliana. A mai adásban egy érdekes filmről fogunk beszélni.
1: Az emberek többségének nem mondanak sokat az animék, de azért is olyan különlegesek. A film, amiről ma szó lesz, az a Koe no Katachi, vagyis a The Shape of Voice. Történetünknek két főszereplője van, Ishida Shoya és Nishimiya Shoko. Az egész cselekmény még általános iskolába kezdődik, mikor is Ishidáik osztályába egy új lány érkezik. A lány bemutatkozása meglepően szokatlan, ugyanis egy füzetet tart fel, amiben mondatok vannak írva, és arra kéri osztálytársait, hogy ennek segítségével kommunikáljanak vele. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Ez nagyon egyszerű válasz, ugyanis Nishimiya süket.
0: Eleinte mindenki kíváncsian kezeli a lányt. Próbálnak vele barátkozni, viszont amint ráeszmélnek, hogy a lány helyzete hátrányba taszítja őt, így őket is. Ennek hatására többen kezdik a háta mögött kibeszélni, és ugyanígy bántani kezdik. A zaklatások fő kitervelője Ishida. Nishimiya több hallókészülékét elrontják, és ezek nem 2 forintba kerülnek. A lány sokszor nem érti ezeket a cselekedeteket, és ezért ő továbbra is barátkozni szeretne az osztálytársaival sikertelenül. Ezek a bántások addig fajulnak, hogy végül a szülőket is be kell vonni. A balhé nagy részét Ishida viszi el. Annak ellenére, hogy mindenki más ugyanígy bántotta a lányt. Sőt, ráfogják szinte az egészet.
1: Így Ishida és a családjának kell visszafizetni a hallókészülékek árát. Ezek után ugyanúgy telik az idő, és Ishida tetteinek nagy következményei lettek. A többi jelenetben már a középiskolás Ishidát láthatjuk. Minden dolgát eladta, és ezzel fizette vissza édesanyjának a hallókészülékek árát. Később megpróbálkozik elvenni a saját életét is, ami szerencsére nem sikerül a fiúnak. Az idők során Ishida megtanulta a jelbeszédet, és a sors úgy hozza, hogy újból találkozott Nishimiyával. A fiú élete pedig új értelmet nyert így neki. Elkezdenek barátkozni, kisebb-nagyobb nehézségek árán, de szépen lassan csodás barátságot építenek ki egymás között.
0: A film nagyon jól bemutatja azt, hogy miként bánik a társadalom a hátrányosabb helyzetben lévő gyerekekkel, mennyi problémájuk van, és meg annyi belső démonuk is. A karakterek nagyon jók, viszont ott vannak azok is, akiket nem feltétlen fogunk kedvelni a film alatt. Az animé 2 órás, pontosabban pedig 130 perces. Rengeteg síros rész van benne, így nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, viszont tanulságos és elgondolkodtató is egyben. Sok kézjelet el is lehet sajátítani a film alatt, mivel sokat használják, ilyen a Sajnálom. Illetve még Találkozunk az együtt szóval. Ha pedig van 2 szabad órád, érdemes megnézni. Sára, te mit szeretsz legjobban ebben a filmben?
1: Igazából minden nagyon tetszik az animében, mivel megfogott. Ugye nagyon szeretem a romantikus vagy sírósabb animéket is, a rajzolása is nagyon gyönyörű, lágy színekkel dolgoznak benne, és úgy maga az egész összkép nagyon szép és csodálatos. Szóval tényleg ajánlom, és nézzétek meg!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
3: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a 8. hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk. A legalább két idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Atina?
3: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat.
0: 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsgálat rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszatok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk, gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
4: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó, indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
3: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5 All the time.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni? Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
2: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
1: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
2: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket látunk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
1: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
2: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
1: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
2: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
1: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
2: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
1: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
2: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
1: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
3: Megkérdeztük!

0: 97.8 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A mai naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdett itt az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.

0: 19 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hedrick Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyál mirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktorak gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számokban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághülyen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example.

97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a TV képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllő.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, a mikrofonnál Arany Szabó Irén és vendégem Szücs Adrien kozmetikus. Mit javasoljunk a fiataloknak, hogyha kialakul az arcukon egy pattanás, akkor kezdjék el nyomkodni, vagy inkább csak krémekkel, bármilyen arctisztító szerekkel próbálják kezelni, tehát hasznos a nyomkodás?
1: Nem. Röviden, otthon semmiképpen sem. Bár van egy ügyes vendégem van, aki fürdés után egy-egy pattanás nagyon szépen ki tud magának tisztítani. De nem ez a jellemző, tehát nagyon figyelni kell rá a radírozásra, a hámlasztásra, mert azok nagyon tudják segíteni, hogy a bőr saját magától tudjon tisztulni adott esetben, de ezt azért felügyelni kell, és ezért jó, hogyha 4 vagy 6 hetente egy szakember látja a problémás bőrt.
0: És ugye beszéltünk ugye itt a tinédzserkorról, de ugye a fiúk lányoknak is a hormonális változásai ugye egymástól függetlenül alakulnak ki, meg valakinek előbb, később. A fiúknak mit javasolsz? Mert nyilván ők nem fognak 6 féle terméket magukra kenni, nyilván azt mondtad, hogy a kevesebb az jó. Mit javasolnál a fiúknak?
1: Én az arcradírt mondanám. Uh-huh. A fiúknak általában strapabíróbb a bőrük, vastagabb egy picit, még több fagyút termelnek, egyébként idősebb korban is. Egy radír és mondjuk egy hidratáló. A tinédzser korban a fiúknál nem feltétlenül szükséges a hidratálás, akkor, hogyha megfelelő összetételű radírt tudják használni. Tehát itt fontos az, hogy meg legyen találva az a jó termék, ami nekik segít.
0: Fényvédelem, tehát akkor is fontos nekik is, a férfiaknak is, fiúknak is. Mert ugye azért nem jellemző. Hogy általános iskolában és középiskolában, bár vannak olyan fiúk, akik a bőrükre, hajukra nagyon-nagyon odafigyelnek, meg az öltözködésükre, de azért valljuk be, hogy 90%-ánál ez nem annyira.
1: A fényvédelem nem annyira jellemző. Ez nagyon érdekes téma. Én megvallom őszintén, nagyon ritkán használok, tehát egy-egy arckezelésem után egy pár napig használok fényvédőt. Az a fontos, hogy mondjuk a fiataloknál is, akik suliba járnak, nagyon sokat vannak kint a levegőn, akár februártól, és a bőrük fokozatosan tud hozzászokni a napsütéshez, és ezért sem feltétlenül lesz nekik olyan nagyon fontos a fényvédelem. Nyilván akkor tud leégni a bőr, és akkor tud károsodni, hogyha hirtelen nagy mennyiségű fénysugárzást kap a bőr, és károsodik. Ha valakinek érzékenyebb a bőre, akkor ő neki fontos, hogy reggeltől estig fényvédő legyen a bőrén, mert ha rá néz a napra is, már lepirul, és az nem jó. Tehát fontos, hogy ezt is bőrtípusnak megfelelően tudjuk kezelni.
0: Igen, mire megtaláljuk a megfelelő terméket, azért az egy kis kísérletezésre igen szorul. Menjünk a következő korosztályra, tehát a fiatal felnőttekre.
1: A fiatalabb felnőtteknél már sokkal fontosabb a fényvédelem is. Itt is szintén ez a 3 alappillér, ugye a tisztítás, hidratálás és a fényvédelem a fontos. Illetve már elkezdjük mondjuk peptidekkel támogatni

0: hogy emlékeztessük a bőrt arra, hogy hogy is kell működni, erre nagyon jók a peptidek, és hál' Istennek most ennek is az újra a fénykorát fogjuk élni. Illetve a regenerálás az, ami még fontos ebben a korban, mert az már nem fog olyan nagyon intenzíven működni, mint mondjuk a fiataloknál. Itt szintén jó lehet a retinol, nagyon fontos az antioxidánsok, fontosak, például a C-vitamin. Viszont annál szintén figyelni kell, hogy aki C-vitaminos terméket és retinolt használ, ezek fényérzékenyé tudják tenni a bőrt, úgyhogy itt a fényvédő viszont már fontos lesz.
1: És ugye nagyon sokan feltesznek éjszakára is krémeket. Mennyire jó az a bőrnek, hogy én akkor reggel is ápolom, kenek rá egy csomó cuccot, meg este is, tehát hogy valahol ő neki pihenni kellene. Tehát jó ez, hogy estére bekenik az arcukat?
0: Ma már az éjszakai ápolók pont azért, és úgy vannak kifejlesztve, hogy éjszaka segítsék a regenerálódását a bőrnek, tehát már nincs olyan krém talán a piacon, ami sok lehet éjszakára. Hát az esetleg, hogy nem feltétlenül fontos feltenni a szemkörnyékápolót, a szérumot, a krémet, a maszkot és a mindent is, hanem egy könnyű éjszakai krém, egy könnyű nappali krém, vagy szérum és rá a hatóanyagokat tartalmazó fényvédő, mert már olyan is van, vagy fényvédővel ellátott egy nagyon enyhe fedést adó arckrém, ami nagyon divat.
1: Maradjatok velünk, mert hamarosan beszélünk arról, hogy milyen legyen egy esti arcápolási rutinunk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, a mikrofonnál Aranyszabó Irén és vendégem Szűcs Adrián, kozmetikus. Milyen legyen egy esti arcápolási rutinunk?
1: Az alapos smink lemosással kezdődik szerintem. Ez lehet egy mozdulattal is, vagy illetve egy fázisban, hogy egy nagyon jó habzóarc lemosó, nekem ez a kedvencem, nekem a habzóarc lemosó a minden. Én azzal le tudom a bőrtisztítást, a sminklemosást, úgy, hogy közben nem viszem túlzásba. Tehát nem azt érzem egy mosakodás után, hogy most azonnal krémet ide nekem, mert szétreped a bőröm. Tehát fontos, hogy ilyen módon legyen a bőrtípusunknak megfelelő az a lemosó. És utána krémezünk, és kész.
2: Wow, akkor tényleg nem kell hozzá nagyon sok minden. És mennyire, mert nagyon mondják meg, hangoztatják, hogy hát a hidegvizes arc lemosás, hogy most ez számít, hogy én hidegvízzel mosom-e a bőrömet, vagy melegvízzel?
1: A hidegvíz nagyon szépen, én ezt inkább reggelre szoktam ajánlani egyébként, ha valaki érzi a szükségét, ha valakinek este hajlamos arra bőre, hogy éjszaka úgy kell fel reggel, hogy vizesedett, puffadt, ödémás egy kicsit az arca, akkor akár egy jégkockával átmasszírozhatja az arcát. Vagy vannak már ilyen termékek, amit ha betesz éjszakára a fagyasztóba, akkor bekrémezi reggel a bőrét, egy kicsit átsimítja, és akkor a hideg víz az összehúzza az ereket, könnyebben eltávozik az adott felszínről az ödéma, és sokkal frissebb tud lenni az arc rövid időn belül. Itt is azt mondanám, hogy sem a túl hideg, sem a túl forró nem túl jó a bőrnek hosszabb ideig, de hogyha csak egy kicsit érinti a bőr felszínt, akkor nem lesz belőle probléma.
2: Ezt a szappan és tusfürdő használatot, ezt hanyagoljuk az arcunkra, ugye?
1: Inkább hanyagoljuk. Ezt még fiatalon el lehet párszor játszani. Én a múlt héten kipróbáltam a tusfürdővel való arcmosást, nem jó.
2: És nyilván testápolóval se kenjük az arcunkat, hiszen nem arra való.
1: Így van, így van. Hát a testünkön teljesen más a bőrünk, mint az arcunkon. Az arcon azért sokkal vékonyabb, sokkal érzékenyebb a bőr, sokkal jobban ki van téve a szélnek, a napnak, mindennek.
2: Lépjünk egy korosztályt, az idősebb korosztályhoz, hogy ott mire érdemes figyelni.
1: Ott is a hatóanyagok, tehát a krémek.
2: Mert ugye sokan ráztalanító krémhez nyúlnak már ilyenkor, tehát hogy akkor ez jó?
1: Abszolút. Az idősebb hölgyeknél és uraknál is az jellemző. Vékonyodik a bőr, sokkal-sokkal lassabban regenerálódik már, csökken a kollagén termelés, a hidratáltsága a bőrnek, és ezt nagyon szépen tudjuk pótolni krémekkel. A bőr felszínén, és nagyon jó, hogy ezt megkérdezted szerintem, mert nagyon fontos az a bőrápolásnál, hogy belülről is. Hogy tápláljuk a bőrünket, a vízfogyasztás, a friss zöldségek, gyümölcsök, és ugyanígy még a mozgás is. Uh-huh. Hogy a keringésünk javuljon, és akkor itt kötném hozzá én az arckezeléseket. Már a megelőzésnél, de a kialakult ráncoknál is nagyon fontos, például a masszázs.
2: Miért jó, mire jó a masszázs? Illetve ugye ott nem csak az arc, hanem a dekoltázs is hozzátartozik, vagy ez teljesen külön?
1: Együtt kezeljük az arcot, a dekoltást, sőt, még adott esetben a fejbőrt is. Azért nagyon fontos a masszázs, mert serkenti a vérkeringést, a nyirokáramlást, ugye így az ödéma, hogyha ödémásodik az arcbőr, akkor azt is nagyon szépen lehet vele kezelni, illetve van egy olyan relaxáló, stresszoldó hatása, ami az egész szervezetre tudhatni.
2: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk!
3: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, a témánk pedig az arcápolás. Mire koncentrálódnak az újabb fajta kezelések?
1: A legnagyobb változás, hogy ma már nem akarjuk nagyon elfedni a problémákat, hanem minél inkább segíteni a bőrnek abban, hogy jobban működjön. Erre is nagyon jók a masszázsok, és erre van többféle masszázs ma már, illetve van, ami nagyon régóta van, csak hozzánk került be újonnan, és nekünk újdonság, ilyen például a fasciális arcterápia, a fasciális arcmasszázs, amikor a kötőszövetet regeneráljuk. Létezik olyan arcmasszázs, ami bukkál, ha jól mondom, és ez a szájüregen belül történik. Ez nagyon érdekes. A szájüregen belül masszírozódik az arcnak az izma, és így lazítja és feszesíti az arcot, illetve vannak különböző japán technikák, például az a Kobido is, de úgy általában a japán technikákról elmondható, hogy egy nagyon intenzív, ritmikus masszázs, ami nagyon szépen serkenti például a kollagén termelést.
0: Tehát akkor gyakorlatilag minden masszázs mást segít.
1: Egységesen elmondható, hogy azért a stresszoldás, a feszesítés, a keringés és a kötőszövet erőssége, a kötőszöveti struktúra javítása a cél minden masszázsnál.
0: Természetes úton ilyen masszázsokkal el lehet, vagy halványítani lehet ráncokat?
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy nem rögtön a botox és nyomjuk bele a szurikat, hanem így masszázs által, vagy valamilyen technika.
1: Így van, így van. Sőt, most már hál' Istennek megint ez kezd divatba jönni, a manuális terápiák inkább, és ugye az, hogy hogyan segítsük a bőrt, hogy könnyebben és jobban meg tudjon újulni, frissülni, anélkül, hogy invazív terápiát vennénk igénybe.
0: És milyen időnközönként kellene ezeket végezni, hogy tényleg jó hatással legyen ránk?
1: Nagyjából 4-5 hetente, 3-4 vagy 5 hetente érdemes egy-egy intenzívebb masszázsterápiát igénybe venni ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, és itt a rendszeresség viszont nagyon fontos.
0: És milyen új technikai eszközök jöttek be?
1: Egyébként egyre több olyan technológia van, ami már mélyebben dolgozik a bőrben, de itt nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kompetencia határokat rendkívül fontos betartani. Amikor tüskezelésekről van szó, és ezért mondtam ugye a kompetenciát, igen, hogy amikor úgy kezdődik egy kezelés, hogy érzésteleníteni kell a bőrt, én személy szerint azt már nem szeretem.
0: Igen, mert akkor oda olyan dologgal nyúlunk hozzá, ami nem feltétlenül oda való.
1: Igen.
0: Nem?
1: Vagy ugye a gép, ahogy be kell állítani a gépet, ha egy rosszul beállított gép már több kárt tud okozni, mint amennyi javulást tud a jól beállított gép. És ezek mind invazív, egy nagyon intenzív kezelés, és egy sok hatás éri a bőrt.
0: Mivel tudjuk lassítani a bőr öregedését természetes úton?
1: A masszázs, ami egy nagyon látványos és hatásos kezelése ennek, illetve az otthoni jól felépített, jó hatóanyagokkal történő bőrápolás, minőségi. Itt nagyon fontos szerintem a minőség, hogy nem biztos, hogy mindenkinek jó ugyanaz a krém, sőt, biztos, hogy nem jó mindenkinek. Ugyanaz a nagyon jó krém, meg kell találni. Az a nehéz, ez a legnehezebb benne.
0: Mire meg kell találni,
1: hogy mi az, ami a bőrömnek komfortos, hogy én is szeressem, és hatásos is legyen.
0: És mire figyeljünk? Tehát, hogyha mondjuk én elkezdtem használni egy krémet, de ugye nem vagyok szakember, nem értek hozzá, és mondjuk nem jó nekem ez a krém. Én miből fogom ezt látni? Tehát, hogy mondjuk tegyük azt, nem pirosodik ki az arcom.
1: Szerintem ez akkor tud előfordulni, hogyha beszaladunk a drogériába, és leveszünk egy valaki által reklámozott krémet a polcról, mert neki ő azt mondta, hogy az neki nagyon jó volt, és kipróbáljuk. Akkor, ha olyan a hatóanyag, amire mi érzékenyek vagyunk, akkor lehet kipirosodás, ödéma, szárasság, ahogy említetted. De hogyha jó a krém, akkor egyszerűen csak azt érezzük, hogy frissebb, finomabb, puhább a bőröm, jó érzés, hogyha ha felteszem, nem irritálja sem a szememet, sem a bőrömet, és jó illata van, mondjuk.
0: És mondjuk mennyire készíthetünk mi otthon krémeket, vagy miből? Tehát, hogy azért vannak a természetben gyógyító kis növények, virágok és levelek.
1: Én így kezdtem egyébként, amikor még nem voltam kozmetikus, általános iskolába és középiskolába, Én ilyen könyveket kértem karácsonyra, hogy hogy tudunk akár egy bőrradírt készíteni. Ezzel kezdtem a bőrradírral otthon.
0: Igen, hiszen ugye régebben nem voltak ilyen kozmetikai termékek, és akkor is minden bizonnyal a hölgyek szerették volna ápolni az arcbőrüket. És szerintem a természetben biztos, hogy vannak megtalálható olyan növények, amik által tudunk magunkon segíteni.
1: Igen, hiszen a legtöbb krém is, amit ugye már laboratóriumban állítanak elő, növényi hatóanyagokat tartalmaz, tehát a növényi peptidek például, az nekem az a kedvencem. Ez is egy nagyon nagy csoport, de például, ha veszünk egy kígyóuborkát, és levágunk belőle egy kis darabot, aminek akár a levét kifacsarjuk, vagy csak tényleg lepürésítjük, és egy kis cukorral összekeverjük, az már egy tökéletes testradír.
0: Az összes csajos filmben az van, hogy akkor uborkával a szemükön ülnek, ugye, hogy tehát akkor hatékony az uborka.
1: Abszolút, magas a víztartalma, és ha száraz a bőrünk, akkor a bőr az magába tudja szívni a hatóanyagokat, illetve a vizet, de ehhez nagyon fontos például, hogy a bőr akkor tudja jól hasznosítani a hatóanyagokat, hogyha megfelelően van felkészítve arra, hogy be is tudja azokat fogadni. Mm-hmm. Tehát egy megvastagodott, érzékeny gyulladásra hajlamos bőrre hiába kenünk gyulladást, illetve nem hiába kenünk gyulladást csökkentő, de nem lesz olyan hatásos például, hogyha nincsen megfelelően eltávolítva az elhalt réteg.
0: Kicsit meséljük el azoknak a hallgatóknak, akik még nem jártak arckezelésen, hogy hogyan is kezdődik, mert én emlékszem, hogy tiniként jártam, és amit a legjobban utáltam, az a gőz volt.
1: Ez a mai napig így van. A tinédzsereknek szerintem a 99,9%-a gyűlöli a gőzt, de ma már nagyon sok olyan felpuhító hatóanyagot tartalmazó krém van, illetve borogatásokat is fel tudunk tenni, amik nagyon szépen felpuhítják a bőrt, és könnyítik a tisztítást.
0: Tehát igazából akkor először a gőznek az volt az eredménye, hogy kicsit a pólusokat ugye kitágítsa.
1: Igen.
0: És akkor utána nekiállunk a nyomkodásnak.
1: Mechanikai tisztítás, igen, a nyomkodás esetenként, hogyha tűvel meg kell egy picit piszkálni, de azt is, attól is nagyon sokan félnek, de hogyha jól csináljuk, az egyáltalán nem fáj, hiszen csak meg kell nyitni egy picit, de mondjuk ez is gyulladástól, pattanástól függ. Az a jellemző, hogy egy picit a pórus meg kell nyitni, hogy könnyebben ki tudjon tisztulni.
0: És ha már gőz, járnak szaunázni emberkék, ahol ugye nagyon nyilván a pórusokat kinyitja a gőz. Ugye célszerű nem fúsmékben beülni, vagy előtte ugye igen, arcot tisztítani, és utána esetleg mivel tudjuk még táplálni a bőrünket? Tehát kijöttünk a szaunából, nósminkkel bementünk, jól éreztük magunkat, kijöttünk, és akkor itt most még tudnánk valamit a bőrünkön azért tápolni.
1: Hogyha már nagyon fel van puhulva a bőr, vagy fel van puhítva, akkor én csak annyit szoktam javasolni pont a szauna után, hogy mivel tisztult magától. Ha nagyon szükséges, akkor használjunk tusfürdőt, de ha lehet, akkor azt kerüljük el. Mert a hűvösebb vízzel, ahogy tusolunk, az elkezdi összezárni a pórusokat, hogyha belemasszírozzuk a tusfürdőt, akkor maradhat bent. Lehet, hogy nem fogjuk tudni rendesen teljes mértékben eltávolítani azt a bőrről, úgyhogy én szauna után egy jó zuhany és egy finom testápoló. És ugyanígy az arcra az arckrém használatát javaslom. Vagy, hogyha bírja a bőrük, akkor a frotír törölközővel egy finom átdörzsölés az nagyon jó tud lenni.
0: Maradjatok velünk, mert hamarosan rátérünk a sminkelésre.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, a mikrofonnál Aranyszabó Irén és vendégem Szűcs Adrien kozmetikus.
1: Mai fiataloknak, vagy hát bízunk benne, hogy nekik is fontos a bőrápolás, arcápolás, de kicsit térjünk a sminkelés világába, mert hogy szerintem az is az jobban érdekli őket, úgy gondolom. Ahogy te is említetted, de én is azt látom, hogy inkább most már a kevesebb több uralkodik. Hogyan, vagy mi legyen az a sminktárunkba, ami mondjuk hasznos is, mert ugye most már vannak ezek a színezett BB krémek, ugye, ami fényvédő is. Tehát mi legyen nekünk otthon, hogyha egy natur sminket szeretnénk elkészíteni?
2: Egy nagyon könnyű alapozó, egy szép pirosító és egy szempillaspirál.
1: És el meg is érkeztünk.
2: És ennyi. Én a pirosítót teszem a szemhéjamra is. Mert két árnyalata van, egy bronzos és egy üdébb szín, egy rózsaszínes, és ennyi. És van egy szájc, egy piros szájceluzám van még.
1: Igen, ez az alap natúrsmink.
2: És hát a piros száj az, de azt viszont csak akkor használom, hogyha már nagyon ki akarom sminkelni magam.
1: Tehát ez az extra.
2: Igen.
1: És inkább a krém állagú alapozókat, vagy a púdereket használják. Tehát, hogy igazából én még nem találtam meg magamnak, de talán most már a krém, amivel jobban tudok dolgozni. Melyik, ami talán jobbat tesz a bőrnek, mondjuk azt, hogy nem tömíti annyira?
2: Ez abszolút bőrtípus függő. Hogyha valakinek zsírosodásra hajlamos a bőre, akkor ő neki sokkal jobb lesz hosszú távon a púderesebb, sűrűbb krémes, vagy púderesebb, esetleg jobban fedő alapozó, de ő is használhat például krémes alapozót, hogyha használ hozzá akár egy kompakt púdert. De ott nagyon kell figyelni arra, hogy például a púdert mivel visszük fel, hogy ne legyen túl sok, és hogy az eszközeinket mindig rendszeresen tisztítsuk és fertőtlenítsük.
1: Igen, akkor itt a kérdésemet már így félig meg is válaszoltad. Mi a jobb, hogyha kézzel visszük fel, vagy ha valami eszközt használunk, és melyik a legalkalmasabb eszköz?
2: Az alapozót én, ha dolgozom, nyilván egy ecsettel viszem fel, de mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az alapozót, ha krémes, nagyon-nagyon jó kézzel felvinni, hiszen a kéz melegétől sokkal könnyebben eldolgozható, sokkal könnyebben felvihető lesz az alapozó. A púdert viszont állagától függően vagy púder pufnival, vagy ecsettel szoktuk felvinni.
1: Megosztunk pár ilyen kulisszatitkot a hallgatókkal, például, hogy lehet mondjuk kicsit tundínbá varázsolni egy arcot smink segítségével, vagy hogy lehet vékonyítani, tehát mit kell tennünk ehhez?
2: Szoktam javasolni, hogy nagyjából ugye úgy néz ki egy bőr, hogy télen nagyon világos, nyáron sokkal mélyebb tud lenni az árnyalata, ezért szoktam ajánlani két színű kétféle alapozót vásárolni, és például ezzel a két alapozóval teljesen jól lehet árnyékolni a bőrt. Hogyha nyáron használjuk a sötétebbet, akkor a világosabbat feltenni olyan helyekre, amit ki szeretnénk emelni, a sötétebbek pedig inkább azokra, amit egy picit mélyíteni szeretnénk.
1: Tehát akinek a karikás a szeme, akkor ő ezt mivel tudja eltüntetni trükkösen? Hát,
2: ugye a korrektorok is világosabb, sokkal jobban fednek, mint mondjuk egy alapozó, de ha valakinek elegendő az alapozó, akkor egy pici világosabb alapozót, ha tesz a szeme alá, az vagy akár keverni is lehet a két szint, tehát hogy így meg lehet tök jól oldani.
0: Maradjatok velünk, mert hamarosan a televíziózás világáról beszélgetünk.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, a mikrofonnál Aranyszabó Irén és vendégem Szűcs Adrián kozmetikus. Kozmetikusként és sminkesként nagyon sok helyen dolgoztál, te dolgoztál televíziós műsorokban is, fotózásokon is. Erről beszélj egy picit, hogy mi a különbség, vagy ott mit kell jobban, mert hogy ugye látjuk, aki színházba is jár, és aki mondjuk kicsit előrébb áll a soroknál, vagy ül a soroknál, ő látja, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván nagy smink van azon a színészen, azért, hogy aztán a 30. sorból azt lássák, hogy gyakorlatilag semmi nincs rajta.
1: Pontosan.
0: Tehát ezekről a trükkökről kicsit beszéljünk.
1: Négy részre szedném ezeket a sminkeket. Ugye van a színházi, ahogy említetted, vannak a tévéműsorok, és vannak a fotózások, hát illetve öt, bocsánat, a divat bemutató az megint teljesen más kategória, és a forgatások, amikor HD kamerával egészen közelről sokáig, hónapokon átveszik a színészt. A színházban ugye iszonyúan erősek a fények. Nagyon közel és nagyon messze is tud ülni valaki, és messziről is viszonylag kellene, hogy látszódjon egy karakter. Úgyhogy ott azért olyan nagyon erős a smink, hogy sokkal erősebb. A tévéműsorban is szintén HD kamera van, és minden látszik. Ott az a más, hogy meg kell csinálni a sminket sokkal finomabban, mint a színházban, de azért mégis, hogyha most ide ülne valaki mellénk, aki tévére van sminkelve, akkor így...
0: Akkor egy kicsit megijednénk tőle. Igen.
1: Van rajtad.
0: És a férfiakon is ugyanúgy.
1: Abszolút. Viszont ennek nagyon hibátlannak kell lennie. Mert a HD kamerán keresztül már minden nagyon látszik. Minden apró hiba. Vannak a divatbemutatós sminkek, ott rendek vannak, ha fényes a textúra, akkor fényes az egész arc.
0: De akkor ott minimális, vagy azért ott is kell pakolni?
1: Az teljesen divatbemutató függő. És talán a fotózásokat így összevonnám a divatbemutatókkal, hogy ez ott nincs határ, tehát ott semmi megvonás nincsen, ott mindenki azt csinál, amit szeretne, tehát ott nyilván a ruhákhoz, a koncepcióhoz megvan, hogy mit kell sminkelni, de ott bármi lehet. És akkor vannak a filmek, illetve a sorozatok. Van olyan film, ami mondjuk történet szerint 6 órán át zajlik, vagy 6 órán keresztül lezajlik, de 3 hónapig vesszük fel, és akkor 3 hónapig minden szemöldök szállnak, szempillának, minden, ha férfiakról van szó, az arcszőrzet, minden ugyanúgy kell, hogy nézzen ki, tehát nem nőhet ki egy pattanás, de ha az elején ki van nőve, akkor annak 3 hónapig ugyanabban az állapotban ott kell lennie. Úgyhogy mindegyik más kihívás, mindegyik más feladat.
0: És neked melyik, ami azt mondod, hogy hú, ezt szeretem nagyon?
1: Hát talán a tévéműsor az, amit a legjobban szeretek.
0: És hogyha választani kell a sminkelés vagy az arckezelések közül, akkor melyik, ami hozzád úgy közelebb áll, vagy azt mondod, hogy inkább az vagy te, mint mondjuk a sminkelés, vagy fordítva?
1: Ne kelljen választani, de ha nagyon, nagyon kell választani, akkor a kozmetika.
0: Kicsit mégis visszakanyarodnék a sminkre. Te mennyire vagy ez a magamat sminkelős és sminkben járok, kelek? Mert én nem ezt tapasztalom.
1: Sem ennyire. Sajnos sem ennyire, de vannak időszakok, amikor feldobom az alapozót, feldobom a pirosítót, a szempillaspirállal és a piros rust. De az lehet, hogy holnap lesz. Csak egy csütörtök reggel, mert úgy kelek fel.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál és beavattál minket a részletekbe.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy beszélgettünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is benne.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hedrick Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-ig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 000 forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigola Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt.
1: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást és előre tolják a szórakozást.
0: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küld el nekünk.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok. Hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a története, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma. Így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek csapágyainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész szervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company és a Dodge Brothers alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett terautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillon Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillon Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Berroszt, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű terautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz terautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodgehoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksa

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kivizetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögként

0: Ként is ismertek. Maga a sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél, és kapcsolatokban állnak velük.
1: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja a 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk. 97.5.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Fillő és Hajnal Norton. A Marvel története. A Marvel mozi univerzum egy kitalált univerzum, mely a Marvel Studios független szuperhős filmjeinek helyszíne. A Marvel Comics kiadványainak szereplőin alapulnak. A közös univerzum a képregények Marvel univerzumához hasonlóan a különálló filmek egyes szereplőinek, helyszíneinek vagy cselekményeinek keresztezésével alakult ki. 2005-ben a Variety-ben jelent meg a hír, hogy a Marvel Studios maga kezdi el gyártani a filmjeit, amelyeket a Paramount Pictures-ön keresztül fog forgalmazni. A mozifilmek mellett

0: sorozat is. Most pedig 5 darab olyan Marvel filmet szedtünk össze, amikkel a legtöbbet kereste a cég. Első, Vasember 2. Annak idején sokakat aggodalommal töltött el, hogy a John Favreau rendezésével készült Vasember 2 egy elég semmitmondó folytatás lett.
1: Második, Vasember 3. A második fázis nyitásához a Marvel immár legnépszerűbb karakterét választotta, Vasembert, aminek harmadik részét egy új rendezőre, Shane Blackre bízták. Amikor kiderült, hogy a halálos fegyveralkotója dirigálja a filmet, akkor már sokan tudták, hogy a Vasember 3 nem lesz egy átlagos alkotás. Shane Black nem okozott csalódást, mert a Vasember 3 a bátor megoldásokkal és a szokatlannál viccesebb hangvétellel üde színfoltja lett a Marvel világának, még akkor is, ha egyébként kilóg a sorból.
0: Harmadik, Amerika kapitány polgárháború. Hatalmas robbanással indult a Marvel harmadik fázisa, köszönhetően a Joe és Anthony Russo által rendezett Amerika kapitány polgárháborúnak. Ez akár egy külön bosszúálló résznek is tekinthető. Ez volt az a film, ahol a Russo testvérek bebizonyították, hogy tudják, hogy mire vágynak a rajongók, és képesek egyszerre több karaktert mozgatni. Ma már jól tudjuk, hogy ez mit jelentett a Marvel jövőjére nézve.
1: Negyedik, bosszúállók, végtelen háború. Korunk legmeghatározóbb képregény adaptációja a Végtelen háború, aminek rendezői székét Joe és Anthony Russo foglalhatta el. A rendezőpáros egy olyan filmet tett le az asztalra, amelyet a filmvilág még soha nem látott. Érzelmileg nagyon ütős. A bosszúállók, végtelen háború alkotói kiválóan kezelték a rengeteg hőst és az akciót, ráadásul megtalálták az egyensúlyt a humor és a dráma között. Ez a film megváltoztatta az eddig kialakított képet, és egy új etalont állított fel.
0: Ötödik, bosszúállók végjáték. Joe és Anthony Russo rendezésében végre megérkezett az év legjobban várt filmje. Az elmúlt 11 évet lezáró alkotásról egyelőre csak annyit sejthetünk, hogy érzelmileg megterhelő és felejthetetlen lesz. Érdekesség. A Vasember 4 egy már elkészült film, de szinte biztos, hogy nem lesz kiadva, mivel a bosszúállók végjátékban Tony Stark meghal.
1: Habár mostanság nem várható új Marvel film, biztosan tartogatnak még meglepetéseket.

0: 87.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter, Lendvai Martin és Schuller Vivi. A mai adásban kiderítjük, hogy miért folytjuk el érzelmeinket.
1: Egy átlagos élet során egy ember gyakorta szeretné kifejezni az érzelmeit. Csak hogy megakadályozza benne az a társadalmi, családi minta és elvárás, amelyet gyermekkorunktól hallunk és tanulunk. Emiatt aztán később csak nagyon nehezen tudunk megszabadulni a lelki terhektől, amelyeket a ki nem mondott gondolatok és érzések okoznak. Az ember alapvetően érzelmes lény, de legtöbbször mégis arra kényszerül, hogy racionális legyen. El kell folytania az érzéseit, mert erre kötelezi a társadalmi érintkezés íratlan illemszabályai vagy a másik iránti tapintat. Az a szocializáció, ami élete legintimebb szférájaként emlegeti az érzelmi megnyilvánulásokat, és arra tanítja, hogy bújjon el egy biztos helyre, ha túlzottan elhatalmasodnak rajta. Maradjon csak titok, amit legjobb hét lakat alatt őrizni.
2: Az érzelmek elhárítása tanult folyamat. Objektív oka például az az egyszerű tény, hogy így nevelkedünk. Hamar megtanuljuk, hogy nem bömbölünk, amikor nekünk ahhoz van kedvünk. Ezt a jó szokást jó esetben utolsó ovis cuccunkkal együtt a sarokba dobtuk. S ezek után már nincs visszaút. Az iskolás és a felnőtt már nem pityereg, amikor pityeregnie van kedve. Legfeljebb csak szűk körökben és terekben, a hozzá közelebb állónak, de leginkább csak önmagának.
0: Kísérlet igazolja az érzelmek társadalmi meghatározottságát. Egy kísérlet során érzelmekre ható filmet vetítettek egy japán és egy amerikai diáknak. A külön szobában, ahol egymagukban nézték a filmet, szinte teljesen azonosak voltak a reakciók, mindkettő elborzadt, amikor el kellett borzadnia, és nevetett, amikor vicces jelenetek voltak. De miután más is belépett a szobába, a japán fiú viselkedése megváltozott. Szolidan végigmosolyogta a filmet elejétől a végéig, pontosan úgy, ahogy azt az iskolában és a családban megtanították neki, ám igazi érzelmeit nem mutatta ki egy másik ember jelenlétében.
3: Az érzelmeinket illendő kordában tartani, pláne ha negatívak, hisz ezek annyira nem élenek abba a trendi világba, ami a pozitív gondolkodásról, az agykontrollról, a happy feelingről regél csodákat. Azt erősíti az emberben, hogy csak pozitívan lehet sikeres, boldog és kiegyensúlyozott. És aki nem így érez, az kilóg a sorból, az selejtes, az nem teljes. Ezek után semmi csodálkozni való nincs azon, hogy úgy vagyunk negatív érzéseinkkel, mintha valami csúf és fertőző bőrbetegségünk lenne, amit szorongó igyekezettel takargatunk a világ elől, és csak akkor lépünk nyilvánosság elé, ha már kellően álcázottá tettük azt.
1: Táguló és szűkülő határok miatt folytjuk el érzelmeinket. Az érzelmek alakulását befolyásolja az a jól ismert pszichés mechanizmus is, amiben a jókedv tágító, a rossz viszont szűkítő hatású. Ha jól érezzük magunkat, kitágulnak személyi határaink, nyitottabbá válunk. Ha viszont bánkódunk valami miatt, jobban szeretjük csendben, magunkban végezni az emésztés fájdalmas műveletét. De mivel az ember társas lény, természetes létérdeke a tágulás. Úgy érzi, ez a normális.
2: Az érzelem elfogytás egyéni oka a bennünk lévő eredendő félelem, mert valójában félünk az érzelmektől. Nem szeretjük, ha valaki sebezhetőnek mutatja magát előttünk, mert nem tudunk vele mit kezdeni, nincs egy vele szemben alkalmazott házi rendünk. Gondoljunk csak arra, hányan vacilálunk egy-egy kapcsolatban, vagy dobjuk be a törölközőt idő előtt, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók felvállalni a dolgokkal járó érzelmeket. A leggyakrabban elhangzó szerelmi vallomás: félek tőled. Ezt búgja érzékén a másik fülébe az, aki már elkárhozott, ahelyett, hogy tárt karokkal és nyitott szívvel várna a rázúduló érzéseket.
0: Ha van elfojtás, kell lennie kitörésnek is. Testünk folyamatosan jelzéseket ad számunkra. Mindenféle formában mindenféle jelet. Pontosan figyelmeztet, mikor, mire van szüksége. Ha történetesen viharfelhők gyülekeznek, vészjeleket küld, méghozzá rendesen. Az más kérdés, hogy mit fogunk fel ezekből, mivel akarunk szembesülni, és mitől futunk el jó messzire. Közkedvelt reakciónk a fej homokba dugása is. Pedig ha mártírnak érezzük, vagy sajnáljuk magunkat, neheztelünk, vagy figyelmetlenek vagyunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy felhalmoztunk már egy csomó érzelmi szemetet, amely már is útjában áll a normális működésnek. Nem beszélve azokról a testi megnyilvánulásokról, amelyek egy csúnya betegség formájában eléggé drasztikusan rázzák meg a vállunkat. Ébredj fel végre, vedd észre, hogy nincs minden rendben veled.
3: A gyógyulás. A pszichés betegségek mélyén az el nem mondott, fel nem dolgozott, ki nem élt érzelmek lapulnak. Nem véletlenül alapszik a lélekgyógyászat olyan technikákon, mint a beszéltetés, a csoportterápiák vagy az önkifejező csoportok. Ezeken a helyeken nem hogy meg lehet, de meg is kell jelenteni azokat az érzelmeket, amik még vegetálnak bennünk. A térrendezés művészete szerint az az ideális, ha bármely akciónk előtti első lépésként nagy takarítást tartunk. Ki kell hajítanunk mindent, ami ócska, nem használatos vagy káros. A lelki nagy takarítás legalább ilyen nagy horderejű.
4: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
5: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
6: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
4: Ez a Táskarádió.
7: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Achilles dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleus dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázserejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a száműzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéval is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia.
2: A te zenéd, csak a 97.5 Táska Rádióban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Hogyan hat ránk, emberekre a zene? A zene nagyban befolyásolja a hangulatunkat. A vidám zene növeli a feldolgozási sebességet, a memória teljesítményén pedig a tempósabb és lassabb dalok javítanak. Rossz kedv esetén is segíthetnek a dallamok, de nem mindegy milyenek. A gyors ritmusú zenék mozgásba hozzák a testünket és az agyunkat, segítségükkel pedig jobban élvezhetjük az előttünk álló feladatokat. A legerősebb hangulatjavító hatása érdekes módon egy kutatás szerint a klasszikus és az ambient stílusú zenéknek van, míg a metal és elektronikus zene pont ellenkezőleg hat ránk. A klasszikusok felvillanyoznak. Nem csak a jó kedvünkre lehet hatása, de az agyműködésünket is serkenti.
1: Ha nem tudunk megnyugodni, kapcsoljunk be egy kis nyugtató zenét, például lassú jazz-t. Egy felmérés eredményei szerint a zenehallgatás hatással van az emberi test által adott stresszválaszra, különösen az autonóm idegrendszerre. A blues is megnyugtató hatással van a lélekre, és még az idegességre is kiváló hatással van elvileg. A zene ritmusa és megnyugtató atmoszférája segít ellazulni. Hasonló hatást válthat ki a reggae is, ami kész relaxációs tréning. A kutatások szerint Mozart zongora remek művei 5 percen belül csökkenthetik, például az epilepsziás rohamokat kiváltó jelek hatását is.
0: A zeneterápia bizony bevált módja a depresszió és szorongás csökkentésének. Ha szeretnéd megtapasztalni a pozitív hatásait, próbáld ki az úgynevezett mély vagy aktív zenehallgatás módszerét. Ha nem vagy túl jó állapotban lelkileg, akkor inkább ne hallgass countryt, csak rosszabb lesz a helyzeted. A country tényleg nem a pozitív szövegvilágáról híres. Nem csoda, hogy szélsőséges esetekben depressziót is okozhat.
1: Kifejezetten agytornára vágysz? Hallgass új slágereket! Miközben a már ismert és kedvelt zenék hallgatása növeli a dopamin szintünket, az új számok megtornáztatják az agyat és új idegpályákat építenek, így maximalizálják a tanulási képességeket. A dalok hatására az agyunk különféle, az adott hangokhoz kapcsolódó érzelmeket, emlékeket és gondolatokat aktivál, melyek hosszú távon pozitívan hattak mentális egészségünkre, így pedig gyorsabb tanulás és fókuszálás eredményeznek.
0: A metaltól nem leszünk agresszívebbek, sőt a gitártépés javíthatja az önbizalmat. Más tanulmányok azt mutatják, hogy a heavy metal akár a stresszkezelésben is segíthet. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatása szerint azonban a metal antiszociális érzelmeket is kiválthat. Úgy tűnik, helyzet és emberfüggő, hogy a metal erőszakosabbá vagy nyugodtabbá tesz bennünket, de ez az összes zenei stílusra igaz lehet.
2: A 97 Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetnek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismét tele legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítőt üvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használd továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyed környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg Bea mellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Párizs a világ egyik leglátogatottabb és sokak szerint a világ legszebb fővárosa. Hívják még a fények, a szabadság, a divat vagy a szerelem városának is. Ugyanakkor nem mindenkit fog meg, de akit igen, hamar beleszeret.
1: A nevezetességeken kívül Párizs is pompás. A század előn épült és folyamatosan felújított épületek egységes, patinás légkört adnak az utcáknak. Egy idő után már fel sem tűnik, hogy egy híres és szép épületet látunk, hiszen Párizsban szinte minden utcában láthatunk egy fantasztikus építészeti csodát, vagy egy hangulatos parkot.
2: A párizsi emberek éles stílusa, a kávézók sora, a folyamatos pezsgés is felejthetetlen. A csodálatos szajna és a romantikus hídjai, a művészeti galériák sora, a gazdag, jólétet sugározó üzletek és a megelevenedett történelem is mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a városba napról napra jobban beleszeressünk.
1: Párizs nagyváros, rengeteg érdekes és szép látnivalóval, múzeummal és érdekességekkel. Tehát sokaknak Párizsról elsőre talán csak az Eiffel-torony, a Diadalív, netán a Notre-Dame ugrik be. A városnak olyan sok érdekessége és gyönyörű látnivalója van, hogyha egy héten keresztül egész nap a város járjuk, akkor is fájó szívvel kell lemondanunk rengeteg szépségről.
0: Az Eiffel-tornyot, ma a világ legismertebb épületét Párizstól elválaszthatatlannak tekintjük, de ez nem volt mindig így. Építője, Gustave Eiffel először Barcelonának ajánlotta fel, de a katalán város polgármesterének nem tetszett az ötlet. Végül is Párizsban is nehezen, nagy ellenkezéssel szemben épült fel. De a hatalmas siker igazolta Eiffel vízióját, ma az Eiffel-torony a világ leglátogatottabb, fizetős látványossága. Évente közel 7 millió ember mászik fel a toronyba, még megépítése óta több mint 300 millió. De a kezdeti ellenkezések leküzdése után sem volt könnyű élete a hölgynek. Villám csapott bele, tűzütött ki a tetején lévő televízióadóban, szélhámos ócskavas kereskedők többször is eladták, majd Hitler le akarta bontani és fegyvereket akart gyártani belőle.
2: A város egyik legrégebbi és legnagyobb középkori épületeként ez minden bizonnyal Párizs egyik legjobb titkos helye. A 13. században épült kollégium egykor évszázadokon át ciszterci szerzeteseknek adott otthont a francia forradalom előtt. Ma kulturális központként működik, és Párizs utolsó középkori épülete volt, amelyet felújítottak. Megcsodálhatjuk a grandiózus homokkőépítészetet, boltíves mennyezeteit és gótikus csarnokait.
0: Az összesen 300 kilométer hosszú, titokzatos és kísérteties alagútrendszer Párizs alatt mintegy 6 millió ember maradványait őrzi. Ez a különös hely közvetlenül a párizsi utcák alatt található, és a városi tisztviselők hozták létre a 18. században, hogy megoldják a helyhiányos temetők egyre növekvő problémáját. A katakombák számos filmnoirnak és kriminek is helyszínül szolgáltak. Tegyél egy hátborzongató utazást a hírhet katakombákba, ami egyre ismertebbé válik.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban. Bemutatták az első robot szerzetest. Óvodások figyelmeztettek a biztonságos, toleráns közlekedésre Fehérváron. A mikrofonnál Hedvig Mira. Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar és boka perec, amelyek összesen több mint 3,5 kg-ot nyomnak, írja a Heritage Daily. A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 cm-re a felszín alatt. A hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla a régészeket. A szakértők szerint az ékszereket a lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak. Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket. Dél-Koreába bemutatták az első robotszerzetest. Előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát, írja egy szaklap. A Gaby nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogja templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gaby igennel válaszolt. A robot tiszteleteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha naphoz kapcsolódó ünnepség sorozat részeként tartották meg. Lassíts értem, érted? Címmel szerveztek közlekedés biztonsági akciót a Hosszúsítatéri óvoda Tóvárosi tag óvodájába járó gyerekek és a rendőrség a Széchenyi Horváth István utca kereszteződésben. A láthatósági mellényt viselő gyerekek átkeltek a forgalmas útkereszteződés egyik gyalog átkelő helyén, és adták át a várakozó autósoknak azt a fontos üzenetet, az odafigyelés akár életet is menthet. Az intézményben már napok óta készültek a különleges napra. Az óvónők sokat beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos, felelősségteljes közlekedésről és arról, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Billie Eilishnak eszeágában sincs plasztikáztatni. Az énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt az öregedésről, az önelfogadásról és arról, miért utasítja el a plasztikai sebészetet. Annyira izgatott vagyok attól, hogy az arcom és a testem úgy öregedjen meg, hogy nem változtatok rajta, mondta. Azt szeretném, hogy a gyermekeim, ha majd rám néznek, az arcom hasonlítson az övékre, ne pedig arra a furcsa, elfuserált verzióra, amit mostanában mindenhol látni. A 24 éves előadó arról is beszélt, hogy tinédzserként teljesen másképp gondolkodott az idő múlásáról.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Májustól Székesfehérvár valamennyi városrészében újra elérhetőek az ingyenes Nordic Walking foglalkozások. Az országban egyedülálló program 16 helyszínen hétköznapokon valósul meg. Szeretettel várják a sportolni vágyókat minden korosztályból.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Én öröm teli reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejem Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mint ez a perc lenne az utolsó. Nem a tó haladsz előre, össze-vissza futkosó. Palota vagy piszkosó, az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szereste is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

ember maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontott eltanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet féle.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az orvosoknál jóval korábban felismeri a rákot az új mesterséges intelligencia. Páratlan vikingkori aranykincsre bukkantak Dániában. Shakira ismét fociban utazik. A mikrofonnál Hendrik Mira. Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell, írja a Life Science. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az MI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen betegségre utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigyrákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszban lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelést. A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb ráktípus. Túlélési aránya 10% körül van. Ennek oka, hogy a korai stádiumokban általában nem jár semmiféle tünetekkel. A CT felvételeken pedig jóformán láthatatlan. Mire jelenléte észrevehető lesz, a legtöbb esetben már végstádiumban jár. Ám a korai diagnózissal a túlélési esélyek jelentősen növekedhetnek. Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt vikingkori ékszereket fedeztek fel Dániában. A 6 darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket. Derült ki a dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből. Az első 2 ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézése tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek. Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót. Nyilatkozta egy helyi régész. Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen 4 további aranykarkötőt találtak. Shakira ismét fociban utazik. A kolumbiai énekesnő a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tér vissza. Bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a DD címet kapta. Shakira egy videót osztott meg Instagram oldalán, amiben beharangozta az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza május 14-én jelenik meg. A videóban Shakira táncosok társaságában látható, akik olyan válogatottak színeit viselik magukon, amelyek részt vesznek majd a tornán. A 2026-os világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hagyományokhoz hűen pünköst hétfőn, azaz idén május 25-én rendezik meg a TESZ futóversenyt. A futók most is szavazhatnak kedvenc iskolájukra, ám ezúttal online is lehetőség lesz a szavazatgyűjtésre május 22-éig. A legtöbb voksot összegyűjtő iskola 100 ezer forint extra támogatást kap.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Floor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmaris zenélni fog, olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slep, Azaria és a Follow the Flow, Pogányi Dolu, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogányi Dolu a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. 8. alkalommal rendezték meg a Közlekedés Biztonsági Nap fiataloknak című rendezvényt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A Német László általános iskola melletti téren rendőrségi kresszpálya, kirakó, kresszkvíz és okoszebre várta a több száz fehérvári általános iskolást, akik a biztonságos közlekedés szabályait tanulták a rendőrök és közlekedési szakemberek közreműködésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kiemelkedő részvétel és növekvő népszerűsége kísérte a labdarúgás diákolimpiai idei sorozatát. Az Alaegerszegen szervezett országos döntőn a 4. korcsoportban a székesfehérvári Vörösmarty Mihály általános iskola magabiztos, fölényes játékkal szerezte meg az első helyet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulhatnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribari Csihárd és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszélhetünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedés zavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.
2: 97.5.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fressi Zsófia és Marosán Dorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyesírását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Egy kibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mert műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, a munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más jó tulajdonsága mellett egy általános tapasztalt előnye, hogyha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papíralapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mert pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasást után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek. Y'all ready?

0: Minden szentek katolikus ünnep előtti estén tartjuk, mert elsősorban az angol száz országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelta halálkultus Samhain nevű ünnepével. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földön kívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsányszokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kelléként az írnépszokás faragott karórépájában az évszázadokig tartó változások során. A mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hisz szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tettek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérményesen összefonódta a közös termékük, pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukének vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon és teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.

0: nagy szeretet csak szétszedne.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
2: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
1: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
2: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
1: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszósz tett a pizzára. Az innyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
2: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
1: Igen, egyszer ettem radicchios, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
2: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőr ápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikat a hajtövekhez vidd fel, majd végezz gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócold túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban állás közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitása jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni húzamosabb ideig kétségtelenül felér egy toleranciafejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg. Erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utaltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erőpróbája a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltem már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkoláb Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovardába, ahol a hely történetét ismerhettük meg. A tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovasterápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is. A helyszínen éppen két kislány lovagolt.
2: A foglalkozáson karikákkal egyensúlyoztak, kártyajátékokkal játszottak a lovakon, és akadálypályákon is átmentek. A lovaglás végén beszélgettünk a lányokkal. Ezután finom bodzaszörpet és műzivel kínáltak meg, és elmehettünk a többi pónit is megismerni.
0: Mi a lovasterápia?
3: Lovasterápia lényegében egy nagyon komplex fogalom, ezt így nem is tudnám megfogni, illetve inkább arról mesélnék, hogy nálunk a lovas foglalkozások alatt mi történik. Jelenleg is zajlanak az órák, most jelenleg egy szociális lovas foglalkozás zajlik, ami azt jelenti, hogy két gyerek a lovon, és párosan oldanak meg csoportos feladatokat. Ez az olyan gyermekeknek jó például, akik visszahúzódóak, vagy nem annyira barátkozóak, és így el tudják sajátítani a barátkozást a ló által. Most jelenleg, ahogy oda nézek, Fekete Péter kártyajáték folyik, mert hogy egy lovon ilyet is lehet csinálni.
0: Mit jelent ez a játék?
3: Ez a játék szerintem mindenki számára egy klasszikus, egy kártyajáték, ezt éppen egy ilyen zöldséges kártyajátékkal játszák. Ez a kártyajáték annyira nem fejlesztő, ez inkább így a kikapcsolódás, szórakozást, az, hogy egymással megtalálják a gyerekek a közös hangot, azt szolgálja, és mellette ugye, ami nagyon fontos a gyerekeknél, a játék, a versenyszellem az már ekkor felébred bennük, és hogy odafigyeljenek a másikra, meg koncentráljanak.
0: Mit lehet a lovasterápiával fejleszteni?
3: Lovasterápiával lehet fejleszteni a koncentrációt, a figyelmet, ajánlatos egy olyan gyermekeknél, ahol megkésett beszédfejlődésről beszélünk, mozgásfejlesztésre nagyon jó, egyensúlyfejlesztésre, és nagyon jó egyébként önismeretre is, tehát a ló egy tükörként szolgál, hiszen nem csak olyan embereknek jó, akiknél valamit fejleszteni kell, hanem az olyan embereknél is, akik egyszerűen csak önmagukat szeretnék megismerni, vagy kikapcsolódni szeretnének, hiszen a lónak a mozgása egy olyan mozgást ad, mint amit még gyerekkorunkban, nagyon pici babakorunkban az anyamében megtapasztaltunk, egy olyan ritmusos mozgást ad, és ezáltal a biztonsági élmény, a kapcsolódás, az, hogy a jelenben legyünk, ezt mind meg tudjuk tapasztalni.
0: Milyen lovak alkalmasak a terápiára?
3: Terápiára azt mondanám, hogy majdnem minden ló alkalmas, akinek olyan az idegrendszere, de én mégis azokat a lovakat preferálom, mint ahogy itt is látható, ők póni méretűek, 140 centis pónik, hiszen így a gyerekhez pont olyan közelből érjük el a hátáról, hogy tudjuk neki adni a játékot, ami akár lehet egy logikó, vagy valamilyen táblajáték, és közben tudunk avatkozni, hiszen tudjuk fogni, vagy ha adott esetben mozgásfejlesztésnél kell neki a segítség, akkor oda tudunk állni mögé, és akkor tudunk neki segíteni a különböző mozgásfajtáknál, úgyhogy én ezeket a pónikat preferálom, de ettől függetlenül nálunk megtalálható 80 centitől a nagy lóig minden méretben, mégis ezt a kettőt szoktuk leginkább a gyerekeknek használni, és a gyerekek is nagyon szeretik, hiszen sokszor az az élményük, hogy már nagy lovon ülnek, de még mindig ugye egy póni kategóriába tartozik ez a kettő.
0: Milyen kiképzést igényelnek a lovak?
3: Szintén ez egy nagyon komplex választ igényel, hiszen a lovak képzése az folyamatos kell, hogy legyen. Ezek a lovak napi szinten munkában vannak, ha nem a gyerekek jönnek hozzájuk, akkor igénylik azt, hogy mi is rájuk üljünk, és egy kicsit átlovagoljuk őket, meg adott esetben kivigyük terepre őket, hiszen az nekik egy nagy élmény, egy feltöltődés, és erre is figyelnünk kell, mint ahogy most ebben a nagyon nagy melegben arra, hogy ilyenkor kevesebb lovas munkát csinálunk, hiszen nem csak tehát nem csak fejlesztés történik nálunk, hanem a lovas tudásnak az alapjait is megtanulhatják a gyerekek, de egy ilyen időben figyelnünk kell arra, hogy kevesebb ügető munkát csinálunk, és inkább ilyenkor a játékos részére koncentrálunk az órákon. Egyébként 6 éves korig dől el, hogy egy ló alkalmas-e a lovas terápiára vagy nem, ekkor egy vizsgát is kell tenniük. Itt olyan dolgokkal tesztelik őket, hogy kinyitják az esernyőt, például ettől nem szabad, hogy megijedjenek, meg különböző folyamatokat kell megcsinálniuk. Ugye az nagyon fontos éppen ezért, hogy ismerjük a lovainkat, így azt mondhatom, hogy napi kapcsolatban kell velük lenni, és ez nálunk meg is valósul, hiszen a lovaknak ugyanúgy van egy személyisége, mint ahogyan az embereknek. És azt is nézni kell, hogy például egy olyan gyerkőc, aki kicsit introvertáltabb, akkor azt melyik lóra teszem, hogy azok a képességek, készségek, azok fejlődni tudjanak megfelelően, amikkel ő érkezett, hogy fejlesszük.
0: Milyen területen tudjátok fejleszteni azokat, akik ide jönnek?
3: Alapvetően megkeresnek minket koncentráció, figyelemzavarral, ADHD-val, megkésett beszédfejlődéssel, tanulási zavarral, de éppen csak azért is, hogy egy kicsi önbizalmat adjunk a gyermeknek, magabiztosságot, vagy hogy kikapcsolódjon a hétköznapi mókuskerékben, ami az iskolában történik, de alapvetően ilyen területekkel érkeznek hozzánk.
4: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: hozzá még egyet.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
2: Ha Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bélyegeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
1: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökőév esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
3: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a menny innen jelentést hordozza.
1: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az 5 legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
3: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens. Megvan az idei Balatonfagyija. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A mikrofonnál Labádi Hanna. Több 100 millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. Kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus elemezeinek átrendezésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. Tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kafue hasadékának nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet. Megvan az idei Balatonfagyija. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylalta. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál. Megtáncoltad az új klipjével Harry Styles. A zenész vadonatúj táncos videójával jelentkezett. A Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemeze a nagy kritikai sikert aratott új albumára, a Kiss All The Time-ról. A videót Colin Solacardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zenei élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi világa, Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Instagram felhasználók május 8-a után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzenetet küldeni egymásnak. Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót, írja a BBC. A végpontok közötti titkosítás eltávolítása komoly fordulatot jelentett az anyavállalat részéről. Korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták a felhasználó adatok védelme érdekében. Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája, ami csak is a feladó és a címzett számára teszi lehetővé az üzenetek megtekintését. A kritikusok azonban régóta ellenzik ezt, mondván lehetővé teszi a szélsőséges, illegális tartalmak terjesztését, anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Az idei foci VB-n már több, jelentősebb, szigorú szabályok lesznek érvényben. Többek között azonnali piros lap járhat a száj eltakarásáért konfliktus helyzetben. Azok a játékosok, akik konfliktus helyzetben eltakarják a szájukat, miközben ellenfelükkel beszélnek, akár azonnali piros lapot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: A napos, komoly felhős időre készülhetünk. Záporok csak néhol fordulnak elő. 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük June Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt, a szürke, kerekfoltogat, apró, küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a VIA vírus, a DIA betegsége disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszony, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak, például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.
2: 97. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzus kontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzus kontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna élni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2017-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencsejátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat választani.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze bicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát, az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám, és hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne, szóval egyáltalán nem unalmas. Igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzés kint lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor rég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze mindenképp, hát a szüleim, a Kínez Egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt árul de nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégék elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a felettpályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyelőre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén össze támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Sadampar is a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R. R. Martin ismerített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodógép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédájuk felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fik új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

csak nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okos telefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid, korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az ARAK, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát, bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről tényleg. Én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek elérjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárról meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg, nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalom, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.
5: 97.5 All the time. Táskodás.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Bling, a BTS-é pedig Army. A Bling színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz. Pogányi Dolu alakítja az Egyke című film címszerepét. A mikrofonnál Breznai Aura. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja a reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az 50 éves fesztivál születésnapját ünneplő nyitónapi műsorában Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukoron. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berezki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin, Tédeni és a Valmari zenélni fog. Olvasható az EFOT honlapján. A fesztiválon idén BSV, Bialex és a Slap, Azaria és a Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Judló is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát, az EFOT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt. A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízáshoz szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban kifejezetten nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, ami érthető. A szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabad idővel rendelkezik. Pogány Induló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első hazai mozifilmje, az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám az, hogy a film titokzatos figuráját, az Egykét ki alakítja, Pogány Induló a szombati teltházas bulián jelentette be. A címszerepben ő Szirmai Marcell látható. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyiség